Cécile Chaminade, Cagliari szvitje hangzott el az elmúlt percekben. A ragyogó hangszerelés mellett lírai, álomszerű epizódok, táncos ritmusok, mitológikus, mesevilágot idéző hangulatokat hallhattunk. Chaminade híres volt arról, hogy nagyon szimpadiasan hangszerelt. Joseph Canteloube Auvergne dalait halljuk.

Joseph Canteloube Auvergne dalait Christina Lanzhammer szólójával hallottuk. A Saarbrücken Kaiserslauterni Rádió Filharmonikus Zenekara ezek után Mahler negyedik szimfóniáját szólaltatta meg. Mahler egy nehéz ember volt, szinte lehetetlen volt emberi kapcsolatba lépni vele, mert nagyon zárkozott természettel rendelkezett.

Mahler negyedik szimfóniáját hallottuk Christina Lanzhammer és a Saarbrücken Kaiserslauterni rádió filharmonikus zenekarának előadásában, vezényelt Mihály Schönwendt. Ez a komponist egyik legtömörebb szimfóniája, de hát azért ez sem egy rövid zenemű. Most ismét Chaminade zenét hallunk, a 107-es koncertinót.

Cecil Chaminade legismertebb műve hangzott el a Concertino Maria Filippova és Jekaterina Mirzaeva előadásában. Chaminade finom kis darabjai egy időben nagyon nagy népszerűségnek örventek. Tehetségesebb volt nála Francis Poulenc, akitől a Banalitások című dalciklust ismerhetjük meg.

Francis Poulenc Banalitások című dalciklusát hallottuk Katarina Jovanovic és Dejan Sinadinovic előadásában. Poulenc a hatok csoportjának tagja, és Messiaen mellett a 20. század második felében ő volt az egyik legelismertebb. Brezza i Rola, ez már Joseph Cantelou zeneművének címe.

Brezai róla. Joseph Canteloube egyik overnyi dalát Yvonne Kenny és a Melbourne-i szimfonikus zenekar adta elő. Ez a francia zeneszerző 1879-ben, de a neve csak a 20-as években vált ismertté, amikor egy lírikus drámájával elnyerte egy díjat, de nem sok darabját ismerjük. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Frédéric Chopin egyik legnagyszerűbb ciklusa a Bach példája nyomán keletkezett Prelüdök. 24 csodálatos költőiségű zeneművet komponált meg a lengyel zeneszerző, szigorúan felépített rendben. Schumann az egyik első kritikájában Chopint ajánlotta a német olvasók figyelmébe, és azt írta róla, nagyon íres sor lett, hogy uraim, le a kalappal, egy zseni. A prelüdök nagyon különböző darabok, vannak köztük miniatűrök, terjedelmesek, gyorsak, lassúak, egyszerű ötletre és eszközökre épülők és nagyon bonyolult, virtuóz jellegű darabok is. Beatrice Rana a zongorajátékát halljuk.

Chopin 24 prelüdjét Beate Cerana adta elő. George Sand és Chopin együtt élt, bár eleinte nem vonzotta Chopint a hölgy, valami taszít tőle, így írt a családjának. A prelüdök egyébként Majorkán születtek, Zömében. Eugén Szuhonyi koncertinója következik a Notturnóban.

Eugén Szuhonyi koncertinóját Ronald Sebesta és a Szlovák Rádió zenekar adta elő. A komponista nagy hírű zenész, nemzetközi szinten elismert művész volt, vezette a Karlo Vivari szimfonikus zenekart, 120 jelentkezőből választották ki őt. Mozart Così fan tutte című operájából szól most egy ária.

Mozart Kosifán Tutte című operájából az áriát Mihály Sáde énekelte, a kanadai opera zenekarát Richard Bradshaw vezényelte. Ez az opera 1789 végén keletkezett, II. József megrendelésére. Paolo Bellinatti Zsongó című kompozíciója szól.

Paolo Bellinati Zsongó című rendkívül energikus lüktető darabját játszotta a Tornádó Gitár Duó. A zsongó egy afro-brazil eredetű tánc és zenei forma, főként ütőhangszerekre épül egyébként, különösen a nagy dobokat használják. Francesco Durante Ádőr koncertója szólom.

Francesco Durante A-dur koncertóját a kölni koncertó adta elő. Durante szülei házasságának 11 gyermekéből 7-ként látta meg a napvilágot. Keveset tudunk az életéről, Nápolyban volt zenei vezető, és 5 évig Rómában tanult Pasquinitől. Jan Peterson Sweelinck 110. zsoltárát halljuk.

Jan Pieterszoon Sweding 110. zsoltárát a holland kamara kórus énekelte. Most pedig Johannes Brahms opusz 80-as akadémiai ünnepi nyitánya következik. Ez a kompozíció jóval közelebb áll a diáksághoz, mint a nagy tekintélyű professzorokhoz. A BBC Velszi zenekara muzsikál.

Johannes Brahms akadémiai ünnepi nyitányát játszotta a BBC-vel, zenekara vezényelt Grant Llewellyn. Van egy ikertestvére, és ez a tragikus nyitány, amely egy időben keletkezett ezzel, amit a zeneszerző egyébként csak Janicsár nyitányként emlegetett. Most Mendelssohn leghíresebb zongoradarabja, Sola Variación Serieuse.

Mendelssohn Variation Series című nagyszabású zongoraművét Sylviane Döfern játszotta. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Giancarlo Cailló harmadik

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főbb híreink röviden. November 4-től kutathatók az ügynök akták. Magasabb bérekért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban. Sok napsütésre számíthatunk, akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. November 4-től lesznek kutathatók az ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest két héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerint iktató könyvei, a beszervezési naplók, a jelentéstevők részletes adatait összefoglaló, úgynevezett hatos kartonok, valamint a pártállam utolsó éveiben keletkezett mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürt Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője nyílt levélben azt állítja, márciusban Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott. A volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Kodruca Kövesi, az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel, valamint a legfőbb ügyész helyettesel egyeztetett Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Magasabb bérekért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban, több mint 200 ezer ember vonult utcára, a fővárosban 30 ezeren demonstráltak. A szakszervezet szerint jelentősen visszaesett a dolgozói életszínvonal, miután 2022-ben és 2023-ban összesen csak 5%-kal nőttek a bérek, miközben az infláció több mint 24% volt. Közben folytatódtak az egy hete tartó iskolafoglalási akciók, több mint 400 állami intézményben tiltakoztak a diákok a rossz körülmények és a tanárhiány miatt. A rendőrség több mint 400 erőszakos tüntetőt előállított. Itthon még ma regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését, továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el. Végül a várható időjárásról. Ma is napos, kellemes őszi idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában a Borodyin Vonos négyes játszik. A legendás kamaraegyüttes két nagy orosz zeneszerzőhöz kötődik, névadójához, Alekszandr Borodyinhoz és Dmitrij Sosztakovicshoz, aki személyesen konzultált velük minden egyes kvartettjének megírásakor. Most mindkettőjüktől hallunk egy-egy művet. A Borodyin Vonós négyes a Mesterek órájában, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az évadnyitó esten két orosz szerző, Stravinsky és Rachmaninov egy-egy alkotása csendül fel. Utóbbi, Harangok című kantátájában közreműködnek énekes szólisták és a Magyar Rádió énekkara. A karmester Héja Domonkos. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember utolsó napján. 6 óra után járunk 6 perccel, a mikrofonnál Fellegi Lénárd, Csík Gabriella szerkesztette a zenéket, és Szabó Péter a hangmérnök, nevükben is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Georg Friedrich Händel D-dur szvittjének első és második tételével indítjuk mai összeállításunkat. Boldocki Gábort halljuk trombitán, a Szimfónia Varsovia hangversenymestere pedig Artur Gacala.

Georg Friedrich Händel 341-es jegyzékszámú D-dur szvittjének első és második tételét hallottuk Boldocki Gábor trombita játékával és a Szimfónia Varsovia előadásában Artur Gazala hangversenymester vezetésével. Szimfónia tétellel folytatjuk műsorunkat. Ludwig van Beethoven 4. szimfóniájának első tétele következik. Lassú bevezetéssel halljuk majd. A Bázeli Kamarazenekar Giovanni Antonini vezényli.

Ludwig van Beethoven negyedik szimfóniájának első tételét hallottuk a bázeli kamarazenekarral Giovanni Antonini vezényletével. Most apa és lánya előadásában következzék Erika Granados 12 spanyol táncából az Orientál, Gregor Piatigorszky átiratában halljuk, Misha Majszky Gordonkán, Lili Majszky zongorán játszik.

Misha Majski játszott Gordonkán, Lili Majski pedig zongorán, Enrique Granados volt a szerző, a 12 spanyol táncból hallottunk egyet, ez volt az Oriental. 6 óra 27 perc, következzen egy Johann Christian Bach kompozíció. A hatodik sorszámú D-dur overtűr utolsó tétele hangzik el most. Az angol szimfonikus zenekar játszik, William Boughton a karmester.

0: Johann Christian Bach D-dur övertörjének negyedik tételét hallottuk az angol szimfonikus zenekarral William Boughton vezényletével.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 6:30. Még hétfőn érkezett egy javaslat, ami igen időszerű cím szerint, ma különösképpen, kérdésem, hogy Kern András vagy Sinkovics Imre előadásában szeretnének verset hallgatni. A 0630-30-30-160-ra írhatnak SMS formátumban, vagy a muzsikaloreggelkukacradio.hu-ra e-mailben. A következő zene is mondhatni időszerű, Edvard Grieg pergöntjéből a reggeli hangulatot halljuk, ez idő alatt gondolhatják át, hogy Sinkovics Imre vagy Kern András előadásában szeretnének verset hallani. A Birminghami Szimfonikus Zenekart a felvételünkön Szakari Uramo vezényli.

Edward Grieg pergüntjéből hallottuk a reggeli hangulatot, a Birminghami szimfonikus zenekar Zachary Oramo vezényelte. Gyorsan összesítettem, és az a helyzet, hogy egészen pontosan egyenlő a szavazati arány Sinkovics Imre és Kern András előadásában, úgyhogy majd salamoni döntést kell hoznom, vagy hagyok még egy kis időt. Antonio Vivaldi A-dur gitárversenyéből a második és a harmadik tételt hallgatjuk, John Williams játssza a szólót, az angol kamarazenekart Colin Tilney vezényli.

0: Antonio Vivaldi A-dur gitárversenyének második és harmadik tételét hallottuk John Williams szólójával, illetve az angol kamarazenekar előadásában Colin Tilney vezetésével. Most már jócskán Sinkovics Imre javára billen a mérleg, a szeptember végén című Petőfi verset halljuk tehát rögvest, aztán pedig svéd zeneszerző kórusműve szól Szeptember címmel.
1: Szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hótakará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre te véd le, holnap nem omolsz-e sírom fölibe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetem Imre könnyezve borítasz e szemfödelet, s rábírhat-e majd a negy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakaszd. Én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle, könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret.

1871-ben született svéd zeneszerző volt, Wilhelm Steinhammer, az Accentus Austria előadásában Erik Erikson vezetésével hallottuk Szeptember című zeneművét. Dohnányi Ernő, opusz 21-es cis-moll szonátájának harmadik tétele következik most. Ruggero Ricci hegedül, Rados Ferenc zongorán játszik.

Ruggiero Ricci hegedűn, Ados Ferenc zongorán játszott, Dohnányi Jernő volt a szerzős, a Cismol szonáta harmadik tétele hangzott el. 8 perc múlva lesz 7 óra. François-Adrien Boagyiu C-dur hárfa versenyének harmadik tételét halljuk az óra végén Marisa Robles szólójával.

0: Marisa Robles szólójával hallottuk François-Adrien Boadjiő C-dur hárfa versenyének harmadik tételét, a St. Martin in the Fields kamara zenekartán a Brown vezényelte. Pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Főbb híreink egy-egy mondatban. November 4-től kutathatók az ügynök akták. Kevesebb jármű használhat a jövőben megkülönböztető jelzést. Sok napsütésre számíthatunk, akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. A mikrofonnál Beslin Bettina. November 4-től lesznek kutathatók az ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerinti iktatókönyvei kerülnek fel a nyitottakták.hu oldalra. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Megújulnak a balatoni komp kikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. Mától újra teljes vonalokon járnak a Rákos állomást érintő vonatok. A hétfőn kisiklott tartálykocsikból átfejtették a petróleumot, a műszaki mentés további részét a hétvégén, illetve a jövő héten végzik el. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Pataki Ferenc festőművész kiállításával kezdődik holnap az őszi kulturális fesztivál Szegeden. 2 hónapon át 350, többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film és könyvbemutatók is. Végül az időjárásról. Ma is napos, kellemes őszi idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az évadnyitó esten 2 orosz szerző, Stravinsky és Rachmaninov egy-egy alkotása csendül fel. Utóbbi Harangok című kantátájában közreműködnek énekes szólisták és a Magyar Rádió énekkara. A karmester Héja Domonkos. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma és holnap este Alexandre Cantoró zongorázik. A francia zongoraművész 22 éves korában első franciaként nyerte meg a 16. nemzetközi Csajkovszkij versenyt. Ráadásul a nagy díjat is elhozta. Két részes összeállításunkban egy májusi londoni Wigmore Hall béli esten brillírozik. Zongora muzsika. Ma 21 óra 19 perckor és csütörtökön 21 óra 31 perckor. A Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál, köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is. 6 perccel járunk 7 óra után, előjáróban annyit, hogy az óra derekán majd hallhatnak egy interjút a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának és Énekkarának mai műpás koncertjéről. Liszt Ferenc ezdus zongora versenyének negyedik tételével indítjuk ezt az összeállításunkat, ezen óránkat. Svetoslav Richter szólójával sugározzuk a művet, illetve a tételét. A londoni filharmonikus zenekart Kirill Kondrasin vezényli.

Sziatoszláv Richter játszotta a szólót, a Liszt Ferenc írta Esz-dur zongora verseny negyedik tételét hallottuk, a londoni filharmonikus zenekart Kirill Kondrasin vezényelte. Kamara zene következik újfent, Johann Sebastian Bach 1039-es BWV számú G-dur szonátájából hallgassuk a harmadik és negyedik tételt, tehát a mű utolsó két tételét, Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hadadi László oboán, Lakatos György fagotton, Dobozi Borbála csembalón játszik.

Johann Sebastian Bach volt a szerző, most pedig Gioachino Rossini hamupipőkéjéből következik Ramiro herceg áriája, Raúl Jiménez énekel.

Gioachino Rossini hamupipőkéjéből hallottuk a második felvonásból Ramiro Herceg áriáját Raúl Jiménez előadásában, a skót filharmonikusok énekkarát és a skót kamarazenekart Michelangelo Veltri vezényelte. Lilla Zilberstein és Márta Argerics négykezesével következzék Szergej Rachmaninov opusz 11-es numero 4-es keringője.

0: Lilia Zilberstein és Marta Argerich előadásában szólt Szergej Rachmaninov, opusz 11-es numero 4-es keringője. 3 perc múlva lesz 7:30, Rachmaninovot még nem engedjük el.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Koncertre szeretném felhívni a figyelmüket. Ma este a Műpában indítja az évadot a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara. Stravinsky Petruskája és Rachmaninov Harangok című kantátája hangzik el a koncerten. A karmester Héjadó Monkos, akivel Szeidl Dénes beszélgetett.
2: Számodra a Petruska az balett, mese vagy egy drámai történet inkább?
3: Szóval én a drámai történettel kezdeném, és amellett persze egy mese, illetve egy balett. De nyilván balettnek lett írva, de ez egy nagyon komoly dráma ez azért. Így minden szerelemmel, meg féltéken, szóval aztán minden megvan benne, amely olasz operában is megvan.
2: Ugye régen a Petruskának a karaktere, meg az egész szituáció egy vásár, az nagyon hétköznapi volt. Most már talán egy vásár kevésbé hétköznapi, és maga a Petruskának a bábja is egy kicsit távolibbnak tűnik. Mi a fő aktualitása ennek a darabnak?
3: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. De szerintem, hogyha aktualitásról beszélünk, akkor én szerintem 2 lépést érdemes hátralépni, és tényleg, mint azt te is mondtad, egy picit ezt a vásári hangulatot félretenni, és egész egyszerűen a, hogy mondjam, a karakterekkel, vagy a jellemekkel foglalkozni, hogy milyen a Petruska, milyen a balerina, milyen a mór. Szóval ezek szerintem ilyen archetipusok, és nyilvánvalóan ezt használta föl Stravinsky is a balettban, vagy magában a Petruskában.
2: Előadói szempontból kérdezem, hogy mennyire nehéz lavírozni a koordináció és a darab sodrása között?
3: Ez azért érdekes kérdés, mert pont tegnap beszéltünk a zenekarral arról, vagy mondtam a zenekarnak azt, hogy talán 2-3 olyan rész van, ezek ilyen ütemek, ilyen 5-6-7-8 ütemek, ahol igazándiból nem történik semmi. És azok a 7-8 ütemek, vagy 5-6 ütemek, azok olyanok, ahol talán azt lehet mondani, hogy egy picit hiányzik, hogy az ember lássa azt, hogy mi történik, de ez tényleg mondom 3 ilyen nagyon-nagyon rövid rész. Az összes többi az olyan, ahol a zene tényleg maximálisan lefesti. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ennél a darabnál nem is biztos az, hogy hiányzik a színpad. Nyilvánvalóan még teljesebb az élmény, hogyha látja az ember a balettet. De Stravinsky annyira hihetetlen jól megfogta a karaktereket, és nagyon sok iróniával, viccel, éles látással. Szóval Stravinskynál mindig azt gondolom, hogy ő olyan, mint egy nagyon jó író. Ugye az íróknál az, ugye a nagyon jó írók, azok hihetetlen jó emberismerők voltak. És a regényeikben a jellemábrázolás az mindig tűpontos. És a Stravinskynál is ez van, hogy minden ember ábrázolása, vagy karakter ábrázolása az mindig tényleg, mintha gyémántal vágták volna ki.
2: És ahogyan a Petruska fontos karaktereket ábrázol, a Rachmaninov mű az fontos életeseményekre koncentrál. Az arab melyik részével tudod magadat jól azonosítani?
3: Ugye az első tétel az a születés, ugye az ezüst harangocskák. Ugye már született 3 gyerekem, azért tudom, milyen az, hogy születés, és az azt hiszem, hogy hát legalábbis én életemben biztos, hogy az a legnagyobb élmények közé tartozik, amikor a gyerekeim a világra jöttek, úgyhogy azt ennek szellemében tudom átérezni. A házasság, ugye hát az feleségem is van ugye a gyerekekhez, úgyhogy a házasságot is érdekes egyébként, azt akartam mondani, hogy minden jóval és minden rosszal átérzem, és ez nagyon érdekes, hogy a házasságtétel az ilyen egy kicsit a baljós hangulatban indul, és akkor utána lesz ilyen nagyon bölcs. Érdekes egyébként, hogy ez az egyetlen tétel, a házasságtétel, a második, amiben ha tényleg vannak effektív harangok, szóval megszólalnak, ugye az a címe a darabnak, hogy harangok, de nagy harang nincs benne, csak a második tételben. Hát hála Istennek tűzvésszel még nem volt dolgom, de hát azt hiszem, hogy az a legfergetegesebb tétel a darabnak. Az egy ilyen, ahogy a tűz annak idején ezekben a 19. századi városokban egy tűzvész pusztíthatott, azt az ember kihallja, ugye az elején a kis apró lángnyelveket, és hogy egyre jobban kezd elterjedni a tűz. És hát a negyedik az pedig, ugye hát én is öregszem, és akkor az ember így elkezd már egy kicsit foglalkozni, vagy úgy, én nem is mondom azt, hogy foglalkozni, de úgy belegondol egy kicsit a halálba, szóval hogy jön majd az elmúlás, és hát ugye ez a negyedik tétel, és az szerintem az egyik megrázó tétele talán a műnek.
0: Este élőben közvetítjük a koncertet a Művészetek Palotájából. Híadó Monkos vezényel tehát, és 19 óra 30 perctől kezdődik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a koncert. Horváth István szólójával hallhatja majd azt a részletet a közönség, amit most mi Mihály Dovenman tenor előadásában hallgatunk. Az Orosz Akadémiai Kórust és a Moszkvai Filharmonikus Zenekart Kirill Kondrásin vezényli, a harangok, tehát az említett harangok tételből idézünk.

Szergej Rachmaninov harangok című kantátájából hallottunk tételt, este a teljes művet meghallgathatják itt a Bartók Rádióban. Az imént az Orosz Akadémiai Kórust és a Moszkvai Filharmonikus Zenekart Kirill Kondrasin vezényelte, Mihail Dovenman tenor énekelt. Maradjunk még a színpadi műfajnál, Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte című operájának nyitánya következik, az Orfeo Barokk Zenekart Michi Gajk vezényli.

az Orfeo barokk zenekart Michi Geig vezényelte, Wolfgang Amadeus Mozart Kosifantette című operájának nyitányát hallottuk. Fél perc múlva lesz 3:48, német romantikus zeneszerzőnő művéből következik tétel. Emilie Mayer 8 szimfóniát, igen sok zongora szonátát komponált, és számos kamaraművet köszönhetünk neki, maradjunk az utóbb említett formánál. A Hannover zongora trió szólaltatja meg Emilie Mayer ámmal zongora triójának harmadik tételét, a szkercót halljuk tehát.

Emilie Mayer A-moll zongora triójának harmadik tételét hallottuk a Hannover zongora trióval. Maradjunk a harmadik tételeknél, de most Franz Schubert negyedik tragikus szimfóniaként emlegetett művének harmadik tétele következik.

Franz Schubert negyedik, tragikus szimfóniaként ismert művének harmadik tételét hallottuk, ez volt a menuetto, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényelte, csak azért említettem, hogy mit írt a szerző a tétel mellé, mert most Alfredo Casella Scarlattianájából a második tétel következik, és itt is ugyanez áll. Anthony Spiri játszik zongorán, a bázeli kamarazenekar élén Christopher Hugwood.

0: táncos karakterű tételt hallottunk Alfredo Casella Scarlattianájából. Anthony Spiri játszott zongorán, a bázeli kamara zenekar vezetője Christopher Hagwood volt. Pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Újabb légtérincidens történt Lengyelországban. Kinevezték Marokkó első női kormányfőjét. Sok napsütésre számíthatunk, akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Kodruca Kövesi több miniszterrel is a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Zsesuf repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. Két hete már történt hasonló incidens. Nem találtak robbanóanyagot a nyugat-angliai Fairford légitámaszponton lefoglalt furgonokban, közölte a brit rendőrség. Vasárnap 3 gyanús járművet állítottak meg, amelyek az amerikai légierő által használt támaszpont felé tartottak. A 3 sofőrt és a 2 utast őrizetbe vették, majd feltételesen szabadlábra helyezték. Miután a tűzszűrésztek, kizárták a bombamerénylet lehetőségét. Újabb vállalatok és magánszemélyek kerültek fel az Egyesült Államok szankciós listájára. Az amerikai pénzügyminisztérium közölte, több kínai, török, szaudi, pakisztáni, valamint hongkongi céggel, illetve üzletemberrel tiltották meg a kereskedelmet, mert azok fegyveralkatrészeket szállítottak Iránnak. Washington az elmúlt hónapokban fokozta a Teherán támogató vállalatok büntetését. Kivégeztek 2 férfit Iránban, azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők 4 tagjának megöléséhez. Halálos ítéletüket nemrég hagyta jóvá az iráni legfelsőbb bíróság. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő bal-középpárt színeiben nyerte meg a választást, legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autoriter vezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédő csoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója. Itthon színházi előadásokkal, koncertekkel, irodalmi programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket a ma kezdődő Magda Festen a debreceni Csokonai Színházban. A 6 napos programsorozat Szabó Magda életművét, valamint a nők társadalmi szerepét állítja a középpontban. Műsorra tűzik az Abigail című musicalt, az a szép fényes nap című történelmi drámát, valamint rendhagyó irodalomórán mutatják be a 20. század egyik legjelentősebb írójának munkásságát. Az időjárásról: ma is napos, kellemes őszi idő lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 4 perc. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
4: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Ma és holnap este Alexandre Cantoró zongorázik. A francia zongoraművész 22 éves korában első franciaként nyerte meg a 16. nemzetközi Csajkovszkij versenyt. Ráadásul a nagy díjat is elhozta. Két részes összeállításunkban egy májusi londoni Wigmore Hall béli esten brillírozik. Zongora muzsika. Ma 21 óra 19 perckor és csütörtökön 21 óra 31 perckor. A Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társas Körből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Hét perccel múlt 8 óra.
5: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol,
6: Tarnóczi Ildikó.
0: Köszöntöm, Tarnóczi Ildikót, sok szeretettel, örülök, hogy tudunk játszani.
6: Jó reggelt kívánok!
0: Nézzük is, hogy milyen lehetőségei lesznek, hogyha három kérdésre válaszol. Mind a két esetben CD-t nyerhet, de hogyha három kérdésre válaszol, akkor egy dupla CD lehet a nyereménye. Farkas Ferenc a Bűvös Szekrény című vígoperája és dalok szerepelnek ezen. És hogyha negyedik kérdésre is helyesen válaszol, akkor Brahms első és második zongoraversenyét Hegedűs Endre játsza. Nézzük is az első kérdést, és akkor kiderül, hogy mi köré csoportosítjuk a mai kérdéseket. Kolosszus a színpadon, így nyilatkoztak a kortársai az 1908-ban ezen a napon született David Oistrachról. A mai játék minden felvételével az ő művészetét idézzük fel. Elsőként egy kettős verseny hegedű szólójaként hallhatjuk, vagy szólistájaként hallhatjuk. A másik szólista Pierre Fournier Gordonka művész. A kérdés, hogy ki a szerző?

0: a zeneszerző a kérdés?
1: Johannes Brahms kettős versenye hangzott el.
0: Helyes, az Ámol kettős verseny második tételéből idéztünk. Acsó Gallérra vezényelte a Philharmonia zenekart, és David Oistrakh és Pierre Fournier szólóját hallottuk. Egy másik német mester remeke következik, ezúttal egy hagyományos egyszólistás versenymű. Oistrakh több ízben játszott Magyarországon, a most idézett felvétel például 1949-ben készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Somogyi László vezényelte. A második kérdés, hogy mit játszottak együtt?

0: Nem véletlenül volt ez ilyen recsegős, ez a felvétel 1949-ben készült. A kérdés, hogy miből szólt a részlet?
1: Mendelssohn Émolhegedű versenyéből.
0: Így van, a harmadik tételből, David Oistrakh szólójával. A versenyművek után következik most egy kamaramű. Bár a bécsi klasszika egyik nagyja, de szintén német az a zeneszerző, akinek szonátáját harmadikként idézzük, továbbra is David Oistrakh hegedül partnere lesz ezúttal Levo Borin zongorán. Eláruljuk, hogy a hang nem F-dur, a játék harmadik kérdése, hogy ki a zeneszerző és mi a szonáta mellékneve.

0: Itt ugye nem csak a szerzőt, hanem a szonáta melléknevét is kérdezem.
1: Igen, Beethoven tavaszi szonáta.
0: Helyes. Tökéletes a válasz, az első tételből idéztünk. Tarnóczy Ildikónak így már gratulálhatok, és a dupla CD-t biztos, hogy elküldhetjük, és bízom benne, hogy a folytatásban is helyesen válaszol majd. Zárásként Oistrakh ráadást ad nekünk. Elszakadunk a német zenétől, a komponista ugyanis ezúttal francia mester, aki a századfordulón alkotott. Nevezhetjük impressionista zeneszerzőnek, már amennyire ez a fogalom értelmezhető a zenében. Oistrakh partnere a felvételen Vladimir Jampolszky zongoraművész. A kérdés, hogy ki a szerző, én szerintem a mű címét is meg fogja tudni mondani.

0: Mint a taps is jelezte, valóban ráadást hallottunk. Ki a zeneszerző elsődlegesen, ez a kérdésem?
1: Maurice Ravel a zeneszerző, és a Cigányból hallottunk részletet.
0: Még ezt is meg tudtam mondani. Helyes. Gratulálok Tarnóczy Ildikónak, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt. Én bízom benne, hogy máskor is jelentkezni fog a Kinyermába.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, további szép napot.
1: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Hallgatóinkat is bíztatom. Ugye mindig ilyen időtájt van a Kinyerma játék és muzsika 10 percben, és a szokott elérhetőségeken várjuk a jelentkezésüket, mindig egyeztetünk, hogy ki mikor tud adásba kerülni. Ludwig van Beethoven, opusz 2-es numero 3-as C-dur szonátájának utolsó tétele következik most a Kinyerma után. Claudio Arrau az előadó.

Claudia Arrauha előadásában szólt Ludwig van Beethoven C-dur szonátájának utolsó tétele. Giacomo Puccini operából, az Angelika nővérből következik a címszereplő áriája, Toccodilona énekel. Mihály András, a Magyar Állami Operaház zenekarát vezényli a felvételen.

Giacomo Puccini Angelika nővér című operájából szólt a címszereplő áriája, Toccodillo-le énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényelte. Másfél perc múlva lesz 8:30, de még egy zenét meghallgatunk, egy kamaramuzsikát a Lincei Vonós négyes előadásában a játék előtt, a Haydn írta G-dur Vonós négyes a Lobkovicként emlegetettből a harmadik tétel szól.

0: József Haydn G-dur vonós négyesének harmadik tételét a Lincei vonós négyessel hallottuk. 3 perccel múlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkezett a reggeli játék ideje. A 0630-30-30-160-ra írhatnak majd SMS-t, és a muzsikaloreggelkukacradio.hu-ra az e-maileket várom. 4 jegyünk van, ebben van mozivetítés, színházi előadás és koncert is. Nézzük a részleteket. Október 3-án, ez a szombaton 18 órától a Bartók Béla emlékházban lesz koncert. 3-as portré, Dargai Marcell, Kecskés D. Balázs és Sándor László műveit adják elő. Csabai Domonkó, Sándor László, Szalai András, Szűcs Péter, Tornyai Péter és Zétényi László lesz az előadó. 5-én, október 5-én, hétfőn 19 óra 30 perctől Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban Szamosi Szabolcs orgonán játszik, és Pál István Szalonna hegedül. A közös koncertjük a Filharmónia Magyarország rendezésében valósul meg. Bartók Béla, Kelemen László, Johann Sebastian Bach alkotásokat tűztek műsorra. Október 7-én, szerdán 19 órától az Etele moziban a Mummy Blue magyar játékfilmet vetítik. Mayer Bernadetta rendező és a főszereplők Füranikó és Vilmányi Benet. Tehát van filmvetítésünk is, és az utolsó lehetőség október 10-i szombat 15 órától a Turai Ida Színházban Bernard Slade, Jövőre veled ugyanitt 2 látható. A legenda folytatódik, ez egy romantikus vígjáték 2 felvonásban, Vándor Éva és Harmat Imre főszereplésével, Radó Döniz rendezésében. Az elérhetőségeket mondtam, úgyhogy kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a Bartók Béla emlékházba, a Debrecenbe, a Szent Anna Székesegyházba, vagy az Etele moziba szeretnének eljutni, de természetesen a Turai Ida színházi lehetőséget is választhatják. Rolla János, kossuth-díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar egykori koncertmestere, érdemes művész, 1944. szeptember 30-án született, ráemlékezünk a mai játékban. Ő részt vett 1963-ban a Liszt Ferenc Kamarazenekar megalapításában, majd az együttesnek több mint 50 évig koncertmestere, 79-től visszavonulásáig művészeti vezetője volt, emellett 67 és 74 között a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarában is játszott. Nevéhez fűződik az Empléni Művészeti Napok létrehozása, nem csak zenekari, hanem kamarazenészként is nemzetközi hírnevű művész volt. A Liszt Ferenc Kamarazenekarral a bécsi klasszikusoktól a romantikáig játszották a műveket vezetésével, a mai zenékről nem is beszélve, hiszen rengeteg darabot írtak nekik. A romantikában is mindenevők voltak. Rolla János elmondása szerint a most következő művet Amerikában rengetegszer, számtalan alkalommal előadták. A kérdés a szerző lesz.

Piotr Csajkovszki volt a szerző, a vonószerenádból szólt a tétel. Nagyon sok helyes megfejtés érkezett, aminek örülök. Dombi Sándor, Géci Ágnes, Havas Krisztina és Török Emőke a nyertesünk. Gratulálok nekik. Georg Friedrich Händel F-dur orgona versenyéből az első tétellel folytatjuk a műsorunkat. Paul Nicholson játssza a szólót, Harry Christophers pedig a The 16 együttes vezetője.

Antonin Dvorák első szláv táncából következzen. Hát igazából hallgassuk meg inkább, így fogalmazok, hogy az első és a második szláv táncot, a Cseh Filharmonikus Zenekart Václav Neumann vezényli.

Antonin Dvorák első és második szláv táncát hallottuk, C-dur és E-moll volt az alaphangnem, a Cseh Filharmonikus Zenekart Václav Neumann vezényelte. Egy Chopin etüd maradt a mai muzsikáló reggel végére, az Opus 25-ös numero 4-es A-moll etüdöt Bogányi Gergely előadásában hallgatjuk meg.

0: Frédéric Chopin opusz 25-ös numero 4-es ámol etüdjét hallottuk Bogányi Gergely előadásában. Közvetlen munkatársaim Csík Gabriella és Szabó Péter nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető, egészen pontosan most van 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Kevesebb jármű használhat a jövőben megkülönböztető jelzést. Sok napsütésre számíthatunk, akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán rómaügyi stratégiája is. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását, Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobbassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége is, tette hozzá a miniszter. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kék lámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csak nem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot talált a NAV a nyári balatoni ellenőrzéseken. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Mától újra teljes útvonalukon járnak a rákos állomást érintő vonatok. A hétfőn kisiklott tartálykocsikból átfejtették a petróleumot, a műszaki mentés további részét a hétvégén, illetve a jövő héten végzik el. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
2: reklámot hallottak. Műsorajánló. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban. Az Ars Nova péntek esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív, énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban. A Zene Világnapja. Élő műsorok október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
4: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttöt Félix Mendelssohn Bartholdy zenéjével, és hallgassuk az 5. Reformáció szimfónia első tételét, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Fischer Iván vezényli.

Sok kutató szerint Mendelssohn reformáció szimfóniájának keletkezése is a brit szigeteken tett utazásokhoz kapcsolódhat. 200 évvel ezelőtt, 1826. január 30-án avatták Thomas Telford mérnöki csodáját, a Menai-szoros függőhídját. Ez volt a világ első ilyen típusú hídja, amiről még Puskin is írt. És 1829. augusztusában a 20 éves Felix Mendelssohn első brit szigeteken tett látogatása során arra is elment, és ceruza rajzot készített a hídról. Pár évvel később, amikor Skóciában járt, felvázolt néhány zenei ötletet, ebből lett aztán ugye a Hebridák nyitány és a skót szimfónia. Arról nem tudunk, hogy egy walesi utazás inspirálta bármilyen művet vagy vázlatot, de, és itt jönnek a kutatók a reformáció szimfóniával kapcsolatban, elképzelhetőnek tartják, hogy a későbbi 5. szimfónia dallamai akkoriban formálódhattak a zeneszerző fejében. Csak éppen ez nem mondjuk walesi szimfónia lett, hanem a híres reformáció. 1830. június 25-én az ágostai hitvallás 300. évfordulójára tervezett ünnepségen mutatták volna be ezt a darabot, de a második francia forradalom, az úgynevezett júliusi forradalom nyomán kialakult zavargások miatt nem rendezték meg az ünnepségeket. Így aztán a szimfónia tervezett ősbemutatója sem Berlinben, sem Augsburgban nem valósulhatott meg, és a lipcsei előadás is meghiúsult, mert a kottákat nem másolták le időben, a párizsiak pedig, a zenészek megtagadták a mű előadását. Úgyhogy még egy kicsit várni kellett, 1832. novemberében Berlinben volt a szimfónia bemutatója a zeneszerző vezényletével. Az 5. reformáció szimfóniából hallgattuk az első tételt, Felix Mendelssohn Bartholdy zenéjét, a Magyar Állami Hangversenyzenekar élén Fischer Iván vezényelte. Nagy szimfónia tétel után következzék egy nagyon kedves kis zongoradarab, François Couperin, az Angolna című műve, Cifra György zongorázik.

François Couperin az Angolna című darabját Cifra György előadásában hallottuk. A zongorához és főleg a zongora fejlesztéshez a következő zeneszerzőnek is van köze, ő Ignác József Pleyel, de most a cselló kap főszerepet abban a darabjában, amelyből részletet hallgatunk, a C-dur Gordonka verseny harmadik rondó tételét Szabó Péter és az Erdődi Kamarazenekar játssza.

0: Ignác József Pléjel, C-dur Gordonka versenyének harmadik rondótételét hallottuk. Szabó Péter játszotta a szólót, és az Erdődi Kamarazenekart hallottuk. A hangversenymester Szefcsik Zsolt volt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 9:30 van, egy nagyon szép kórusmű következik most. Leo Blech az Angyalokról című darabját az Aachen-i Opera Kórus és Szimfonikus Zenekar előadásában halljuk. Christopher Ward vezényel.

Leo Blech zenéjét hallgattuk, akinek egy érdekes magyar vonal is van a családi életében. A zeneszerző lánya, Louise, első házasságában Sándor Árpád zongora művész felesége volt. Sándor Árpád 1933-ban az Egyesült Államokban telepedett le, és aztán olyan világhírű művészek választották állandó kamarapartnerként, vagy partnerül, mint Jascha Heifetz és Lili Pons. És hogy még pontosabban meghatározzuk, hogy ki is volt ő, Sándor Árpád a Liszt Ferenc Kamarazenekart alapító Sándor Frigyes karmester fivére volt, és a két fiú testvér között volt még egy lány, a szintén zongorista Sándor René. Sándor György zongoraművész pedig az unokatestvérük volt. Ugye ő az Sándor György, aki Bartók tanítványa volt, és később Amerikában a mester fontos támasza lett, és ő játszotta Bartók harmadik zongoraversenyének ősbemutatóját 1948. február 8-án. Sándor György New Yorkban a Central Park közelében élt, alig pár percre Bartók utolsó lakásától, és a közelben volt a Carnegie Hall is. Szóval ezzel a családdal volt kapcsolatban Leo Blech zeneszerző, lánya Louise első házasságának köszönhetően. És most az Angyalokról című művet hallgattuk Leo Blech életművéből, az Aachen-i operakórust és szimfonikus zenekart Christopher Ward vezényelte. Hallgassuk most Kocsis Zoltán játékát és Mozart zenéjét, a 331-es köhögjegyzékszámú A-dur szonáta első tétele szól.

klarinét versenynek vagy C-dur gordonka versenynek rögtön több változatát kínálta a közönségnek és a zenészeknek, klarinét, fuvola és cselló változatban is elkészült a darab, úgyhogy innen a hasonlóság valóban, hogy más-más hangnemben, ahogyan az a hangszereknek ideális volt, de ugyanaz a darab készült el gordonkára, klarinétra és cselló és fuvolára is. Úgyhogy ezért volt gyanús és ezért volt ismerős annak, aki klarinét versenyként ismerte ezt a Pleyel darabot. De most a folytatásban Sárgónó következik, és Mirei keringő dala a Mirei című opera első felvonásából. Nathalie Dessay énekel, a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekart Patrick Fournier vezényli.

Mirály Keringő dalát hallottuk, Sargunó Mirály című operájának első felvonásából. Nathalie Dessay énekelt, a Monte Carlo-i Filharmonikus zenekart Patrick Fournillié vezényelte. Hét perc múlva lesz 10 óra, most egy kis hír azoknak leginkább, akik ma este nem jönnek el a koncertre, de érdemes tudni arról, hogy van egy kamarazenei műhely a Társaskör és Weisz Zsuzsa hegedűművész kezdeményezésére, amely Rolla János hegedűművész oktatási módszerének megőrzését és kamaraművészi tapasztalatainak továbbadását tűzte ki célul fiatal és tehetséges kamaramuzsikusok számára, márpedig nagyon sok olyan fiatal művész van, aki a kamarazenét középpontba helyezi pályafutása során. A Rolla János Kamarazenei Alapítványt a művész felesége, Weisz Zsuzsa hegedűművész kezdeményezte éppen azért, hogy megőrizzék Rolla János szakmai örökségét, és a Rolla-féle kamarazenei képzés a műhely keretein belül folytatódhasson. És ehhez nagyon sok kiváló művész csatlakozott ebben az évben, amikor elindult ez a program. Gulyás Márta, Stuller Gyula, Takács Nagy Gábor és Tuska Zoltán tartott oktatást. Most a következő években már idén is Pilc János hegedűművész csatlakozik, tavasszal pedig a Rolla János zenei napok előtt Várdai István Gordonka művész, és az oktatás helyszíne természetesen a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak otthont adó Óbudai Társaskör, támogatója pedig Siff András zongora művész. És az első tanulókat vagy fiatalokat, akik részt vettek ebben a programban, éppen a mai estén hallgathatják meg az érdeklődők a Társaskörben. Ma egy koncerten mutatkoznak be azok, akik már részt vettek ebben az oktatói programban, de hát a további jelentkezéseket is várják, remélhetőleg segítenek a fiatalok is abban, hogy ez a program hosszú távú legyen, és Rolla János tudását, tehetségét, tapasztalatait művésztársak, művészbarátok segítségével minél több fiatalnak átadhassák. És akkor, ha már erről volt szó, hallgassuk a Liszt Ferenc Kamarazenekar játékát és Henry Purcell zenéjét, az Abdelazer Suite következik.

0: Harry Purcell Abdelazer szvittjét hallottuk, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 5 perc elmúlt 10 óra, következzék most egy beszélgetés és egy ahhoz kapcsolódó zenemű. Az Alkotó Muzsikusok Társasága ma délután 5 órakor az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban koncerttel ünnepli alapításának 35. évfordulóját. Közös alkotással is készülnek az eseményre, egy másik koncertet pedig az idén június 19-én 82 esztendős korában elhunyt Mérész Ignác, brácsa művész zeneszerző, a MÁV Szimfonikus Zenekar egykori brácsa szólamvezetője emlékének szentelnek. Uzsali Bence kollégánk Szendi Ágnest, az Alkotó Muzsikusok Társaságának elnökét kérdezte ezekről az eseményekről, és a beszélgetés után Mérész Ignác zenéjét hallgatjuk, a Divertimento részletét.
2: 35 éves fennállását ünnepli az Alkotó Muzsikusok Társasága. Először egy kicsit tekintsük végig, hogy mi a küldetése ennek a társaságnak.
3: Én 1995-ben csatlakoztam hozzájuk, akkor nyertem felvételt, mint zeneszerzőtag. És hát már előtte is tájékozottam a társaság működéséről, amely 1991. június 1-én alakult, és az volt a célja, hogy olyan muzsikusokat hozzon össze, akik mindannyian hivatásos muzsikusok, de ne csak zeneszerzők legyenek közöttük, hanem olyanok is, akik írók, költők, vagy képzőművészek foglalkoznak. És sikerült is összehozni ezt a kis lelkes csapatot, ezt az összművészeti egyesületet, alapító elnöke Gallai Attila. Sajnos már néhány éve nincs közöttünk.
2: Mi jellemzi a társaságnak a közös életét? Vannak rendszeresen közös alkotásaik, vagy inkább csak tudnak arról, hogy ki mit csinál éppen?
3: Régebben az az igazság, hogy mindenkinek egy kicsit több ideje volt, akkor rendszeresen összejöttünk mindig szerdai napokon, és akkor személyesen is megbeszéltük, hogy milyen koncerteket szervezzünk. Legtöbbször a tavaszi rendezvény sorozatunkra az AMT napokra összpontosítottunk, de azért ősszel, télen is voltak rendezvényeink. És régen is, most is törekszünk arra, hogy egymást is megihlessük, vagyis születhet képzőművészeti alkotásra remek mű, vagy költő társunk versét zenésítjük meg. Az előző évben volt olyan elképzelésem, hogy például Herman János, aki kiváló zongora tanár, zongora művész, és nagyon különleges tevékenységet folytat, mint képzőművész, baraszkmag faragványokat készített nagyon hosszú ideig, úgy tudom, hogy most már nem csinálja. És János Koldusfej című faragványa volt a kiinduló pont, és arra születtek alkotások. És fordítva is megtörtént, hogy például Gallai Attila Humoreszkek 2, két nagybőgőre című műve is hatott képzőművészre is, íróra, költőre is.
2: Most 30-án lesz a 35 éves jubileumi koncert. Mi lesz ezen a koncerten?
3: Ami a nagy attrakciónk, úgy fejezhetem ki magam, az az AMT 35 közös mű. Gondoltam, hogyha nem annyira kerek évforduló, de mégis egy jelentős szám már a 35 egy művészeti egyesület életében, szülessen egy közös mű. És akadtak is vállalkozók, idősebb, fiatalabb tagok közül is, akik vállalták azt, hogy alkotnak egy-egy tételt, és akkor összesen 10 tételes lesz ez az alkotás. Magát a témát Csepregi György kollégám határozta meg, az AMT 35 betűk és számoknak a jelképes megjelenítése, hogy A, E, H, E és G hangokat használunk. Mindenki persze a saját stílusában és a saját karakterében. Felsorolnám, hogy kik a tételek szerzői, most így, ahogy elő fogjuk adni. Szendi Ágnes, Durkó Péter, Calvin Balázs, Asztalos Alíz, Magalaroni, Nógrádi Péter, Fehér György Miklós, Baráz Ádám, Pejcsik Péter és Csepregi György. Ezek zongorás tételek. Calvin Balázs az, aki hegedűre és zongorára alkotta meg a saját kis tételét, és Bujtás Anita működik közre hegedűn.
2: Térjünk át a másik koncertre, amire készül, a Méréc Ignác emlékkoncertre. Idén hunyt elő, és hát többen talán inkább, mint hangszerművészt ismerték. Mutassuk be egy kicsikét az ő életpályáját.
3: Különböző városokban tevékenykedett, Dunaújvárosban, Pécsen, Kecskeméten. 1979 és 2008 között volt a MÁV szimfonikus zenekar tagja, 86-tól a Brácsa szólamvezető. És egy sokoldalúság jellemzi Ignácnak a zeneszerzői tevékenységét, mert kórusműveket is írt, színpadi zenét is szerzett, kamara művek, amik nagyon jelentősek nála, de mindig gondolt arra, hogy a MÁV szimfonikusok zenekar tagjai számára is kimondottan komponáljon műveket. Ahogy hallottam, ennek a koncertnek Bujtás Anita volt Calvin Balázzsal együtt a kezdeményezője, és Vadász Adrien énekművész is nagyban támogatta az ő elképzelésüket. Október 3-án a Fugában kerül sor erre az emlékhangversenyre 18 órától. A műsorban kamaraművek hangzanak el, olyan darabok, amik esetleg már megszólaltak az Alkotó Muzsikusok Társasága koncertjein is. A hegedű triók lesz a zárószám október 3-án, és ugyanúgy, ahogy a szeptember 30-ai koncertünkön.

Mérész Ignác divertimentójának harmadik tételét Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolán, Jakab Ágnes oboán, Vági Orsolya kortonkán játszotta. Most pedig hallgassuk Beethoven zenéjét, vidám érzések ébredése falura érkezéskor, így írta le nagyjából a zeneszerző a hatodik pastorál szimfónia első tételét, a forradalom és romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényli.

Beethoven 6. pastorál szimfóniájának első tételét a forradalom és romantika zenekara játszotta, John Eliot Gardiner vezényelt. Most pedig az első keringőt hallgatjuk, ez már Sosztakovics 2. jazz-szvitjének részlete, az amsterdami koncertjába a zenekarának élén, Ricardo Sáy.

0: Ez volt az első keringő Dmitri Sosztakovics második jazzsuitjének negyedik tétele, az Amsterdami Concertgebouw zenekarát Ricardo Sáy vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És elérkeztünk a játékhoz. Pontosan 10:30 van, mondom is a nyereményeket. Van most jó néhány koncertünk, úgyhogy mindenki figyeljen, válasszák ki azt, ami a legideálisabb. Október 1-én csütörtökön, este 7:30-kor a Magyar Zeneháza koncertteremben a Metrum Trio Plus koncertje lesz. Zene és felvilágosodás címmel, történelmi időutazás, zenei alaphanggal a Zene Világnapján. Rákóczi Anna fuvola, Rozmán Lajos klarinét, Kántor Balázs cselló és Koppán Kata brácsaművész lép fel, valamint Fleck Zoltán, előadó művész, és ami a programot illeti, Haydn, Mozart és Bach alkotásokból állították össze a műsort a zenészek. Mindezt tehát október 1-én csütörtökön, este 7:30-kor a Magyar Zeneháza koncertteremben. Aztán van 3 koncertünk is október 2-án pénteken. Az első este 7 órakor a Gödöllői Királyi Kastélyban lesz a Gödöllői Hárfa Fesztivál előadása, Farkas Mira hárfa estje, akinek Karaszon Eszter Gordonka művész a vendége ezen az esten. Tehát az október 2-a péntek este 7 óra Gödöllő Királyi Kastély, Gödöllői Hárfa Fesztivál. A másik előadás szintén október 2-án pénteken, ugyancsak este 7-kor kezdődik, de a Veszprémi Hangvillában. Itt a Mendelssohn Kamarazenekar várja közönségét. Maxim Rizanov brácsaművész lesz a szólista is és a karmester is, és nagyon izgalmas a műsor, hiszen jó néhány olyan zeneszerző műve is szerepel, akiket nem igazán ismerünk Magyarországon. Érdemes megismerkedni a műveikkel. Mindez október 2-án pénteken este 7-kor a Veszprémi Hangvillában. És akkor még egy október 2-a péntek, este 7 órakor a Triola Színházban, ez Budapesten a 8. kerület Bérkocsis utcában van, a Szigeti Vonós 4-es Dvorzsák hangversenye lesz 2 művel, a 106-os jegyzékszám opuszszámú Vonós 4-essel és a 96-os amerikai Vonós 4-essel. Ez tehát október 2-a péntek, este 7 óra Triola Színház Szigeti Vonós 4-es koncertje. Tárgyereményként pedig van egy könyvünk Snuki 96 címmel, és talán a részfúvós világban járatosak számára ismerős is, hogy ki lehet ez a Snuki. Varasdi Frigyes trombita művészt nevezi így a szakma, és még a növendékek is Snuki tanár úrnak hívták mindig is őt. Ez egy nagyon-nagyon közkedvelt neve a tanár úrnak, és ő is szívesen használta, így is írta alá minden egyes kötetet. És a tanár úr idén valóban 96 esztendős, és ebből az alkalomból visszaemlékezett életére. De nem csak a részfúvós világ jelenik meg a könyvben, hanem nagyon sok minden más, hiszen például számomra is most derült ki, hogy Varasdi Frigyes tanár úr életében, családi vonalon egy csomó arisztokrata felmenőt találunk, úgyhogy egy nagyon izgalmas családregény is kirajzolódik a kötetben, meg hát sok-sok történet a zenei világból, az operaház, a MÁV zenekar, a Zeneakadémia világából érdemes elolvasni. Szóval Snuki 96, ez a mai tárgynyeremény. És várjuk természetesen a zenei javaslatokat is. Mindehhez mondom a kérdést, ami ma is két részből áll. 1972-ben készült felvételt hallgatunk, az előadást Mikó András rendezte. A magyar nyelvű előadáson Harsányi Zsolt szövegét Fischer Sándor átdolgozásában énekelték a művészek, és a Varázsfuvoláról van szó. De az opera szövegének fordításán sokkal korábban is dolgoztak már lelkes ifjak. A felvilágosodáskori irodalom egyik legjelentősebb költője, a Lilla versek alkotója diáktársaival együtt látott munkához, és a Boszorkány síp címet adták az operának magyarul. De bár a költőt élete végéig foglalkoztatta a feladat, végül nem tudta befejezni a fordítást. A mai kérdés első része, hogy ki is ez a felvilágosodáskori költőnk, aki barátaival kezdte el fordítani a Varázsfuvola szövegét magyarra. És a kérdés második része a Varázsfuvola előzményeihez kapcsolódik. 1790-ben készült egy kétfelvonásos Singspiel, amelyet Johann Baptist Henneberg, Benedikt Schack, Franz Xaver Gerl, Emmanuel Schikaneder és Wolfgang Amadeus Mozart közösen írt. A libretto ebben az esetben is Schikaneder munkája volt. Ez a korábbi darab is egy meseopera, és egyfajta előfutárnak tekinthető a Varázsfuvolához, mert Mozart nagyjából ugyanazt a szereplőgárdát alkalmazta hasonló szerepekben, és a két darab szerkezete is hasonló. Az előfutár darab története egy középkori mítosz, egy létrehozható anyag. Az alkimisták szerint képes bármely anyagot arannyá változtatni, visszaadni a fiatalságot és örök életet biztosítani. Mi lehet ez a középkori mítosz? Azoknak, akik jól ismerik a Harry Potter sorozatot, nem is olyan nehéz megadni a választ. Tehát a mai kérdés első része, hogy ki az a felvilágosodáskori költőnk, a Lilla versek írója, aki foglalkozott a Varázsfuvola szövegkönyvének fordításával, illetve mi az a középkori alkimista mítosz, amely témát adhatott a Varázsfuvola előfutárának számító daljátéknak. Erre várom most a válaszokat. SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre, és itt a alkimista mítoszhoz még egy pici segítség még egyszer, tehát az örök életet biztosította ez a bizonyos anyag a középkori alkimisták szerint.

Sok válasz és sok helyes válasz érkezett a kérdésre, pedig most nem is volt olyan egyszerű, mert két irányból kellett közelíteni, nem kapcsolódott egymáshoz a kérdés két része, de nagyon sokan nagyon jól figyeltek, és helyes válaszok érkeztek. Az egyik része ugye az volt a kérdésnek, hogy vajon ki volt az a felvilágosodáskori költőnk, és a Lilla versek írójaként határoztam meg őt, aki foglalkozott diáktársaival együtt, foglalkozott a Varázsfúval a szövegkönyvének fordításával, de nem tudta befejezni életében. Ő Csokonai Vitéz Mihály, így van. És hogy mi is volt ez a középkori alkimista mítosz, amely témát adott a Varázsfúvola előfutárának számító daljátéknak, ez pedig a bölcsek köve, az élet elixír, és ezért mondtam a Harry Pottert, ugye a sorozat első kötete a Harry Potter és a bölcsek köve, ott is pontosan ez az élet elixír van a középpontban. Ez volt tehát a helyes válasz, így van, és közben

számító művet, és nagyon érdekes, hogy mindannyian részt vettek aztán a Varázsfóla előadásában is. Mozart ugye zeneszerzőként, Schikaneder librettóíróként, impresszárióként és Papagénóként, aztán Henneberg volt a karmester, Schack és Ger pedig Tamino és Sarastro szerepében lépett színpadra. Úgyhogy mindannyian csatlakoztak Mozarthoz a Varázsfóvalánál is. No de akkor lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Csabai Tamás, Nényei Julianna, Molnár Ernő, Rubi Ilona és Balogh Judit nyerte, de nagyon sokan szerették volna megnyerni Snoki tanár úr könyvét, ő hármat adott nekem, úgyhogy még két szerdán ez lesz a tárgynyereményünk jövő héten, és azután is lesz Snoki 96 könyv. És vannak természetesen zenei javaslatok is, Ízing Anikótól, Baka Ágnestől és Steinerné Góra Arankától. Kezdhetjük is, Ízing Anikó visszatérő kérést írt, ez pedig Kovács Béla Solema nekem című darabja, amelyet természetesen a szerző előadásában hallunk. Kovács Béla mellett Kanizsár Noémi zongorázik.

Ez volt a Sólem Alekem Rav Feidman, Kovács Béla darabját a szerző előadásában hallottuk, és az ő klarinétja mellett Kanizsár Noémi zongorázott. Baka Ágnes annyit írt, hogy Sába királynőjét kéri. Hát ez még sokat nem segített, mert itt több lehetőség is van, de bár írtam egy gyors üzenetet, hogy melyikre, Goldmark, Gounod vagy Handel zeneszerzőre gondol, de erre nem kaptam választ. Úgyhogy akkor most Handelt választottam, és a Salamon oratórium híres részletét, Sába királynőjének érkezését a harmadik felvonásból a londoni Régi Zeneakadémia zenekarát halljuk, Christopher Hagwood vezényel.

Händel Salamon című oratóriumának harmadik felvonásából hallottuk Sába királynőjének érkezését, a londoni Régizene Akadémiát Christopher Hagwood vezényelte. És a harmadik kérést Steinerné Góra Aranka küldte, ez is egy olyan, ami gyakran megjelenik. Solveig dalát hallgatjuk Edvard Grieg Pergüntjének ötödik felvonásából. Barbara Hendricks énekel, az oszlói filharmonikus zenekart Esa-Pekka Salonen vezényli.

0: Solveig gyönyörű dalát hallottuk Edvard Grieg Peer-Gynt kísérő zenéjének 5. felvonásából. Barbara Hendricks énekelt, az oszlói filharmonikus zenekart Esa-Pekka Salonen vezényelte, és ez volt a mai 3. zenei ajándék. Köszönöm szépen mindenkinek és mindenkinek a játékot. Hétfőn folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 6 perc elmúlt 11 óra, maradunk a mesék világában, vagy a mesés zenék világában, és meghallgatjuk a Gnóm, az Ódonkastély és a Tuiléliák kertjetételt, Mojesz Muszorszki egy kiállítás képei című művének zenekari változatából, tehát Maurice Ravel hangszerelésében, a londoni szimfonikus zenekart Claudio Abbado vezényli.

A Gnóm, az Ódonkastély és a Tuileriák kertje, ezek a tételek szóltak Mussorgszkij Ravel egy kiállítás képei című művéből. A londoni szimfonikus zenekart Claudio Abbado vezényelte. Egy 1969-ben született zeneszerző Uri Rom darabjából hallgatunk most részletet, és mégis olyan érzésünk lesz, mintha barokk zene szólna. Vivaldi és Tessarini nyomán írta Uri Rom a L'Olimpiád koncertót, ennek első tétele következik. Xenia Löffler és a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Uri Rom L'Olympiát koncertójának első tételét Xenia Löffler és a Berlini Régi Zene Akadémia zenekara játszotta. Most pedig a Fontenay triót halljuk, Brahms A-dur triójának második tételével.

0: Brahms Ádúr triójának második tételét a Fontöné trió játszotta, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánunk! Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában a Borodyin vonos négyes játszik. A legendás kamaraegyüttes két nagy orosz zeneszerzőhöz kötődik, névadójához, Alekszandr Borodyinhoz és Dmitrij Sosztakovicshoz, aki személyesen konzultált velük minden egyes kvartettjének megírásakor. Most mindkettőjüktől hallunk egy-egy művet. A Borodyin vonós négyes a Mesterek órájában, ma 18 órakor, a Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az évadnyitó esten két orosz szerző, Stravinsky és Rachmaninov egy-egy alkotása csendül fel. Utóbbi Harangok című kantátájában közreműködnek énekes szólisták és a Magyar Rádió énekkara. A karmester Héja Domonkos. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társas Körből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. 110 éve, 1916. szeptember 18-án Kistarcsán született a magyar opera világának egyik legnagyobb tenorja, Simándi József Kossuth-díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A felejthetetlen művészre két részes műsorral emlékezünk. A mai első epizódban egy 1991-ben a művész 75. születésnapja tiszteletére készült rádióműsor részleteit hallgatjuk. Simádi Józsefről egy kedves kolléganője, pályatársa, Barlai Zsuzsa operaénekes mondta, fegyelemben élte az életét, alárendelt mindent a hangjának és a produkcióknak, szinte önmegtartóztató módon szentelte az életét a pályának. Varró Barna kérdéseire válaszolva az első részletben erről a hozzáállásról is beszél Simándi József.
3: Említsük meg azt az időszakot, amikor Albert falvától a Kerepesi útig gyalog tette meg az utat, naponta oda és vissza.
4: Igen, mert akkor voltam 16 éves, és hát borzasztó szegények voltunk. Na, hát. A villamos pénzt, amit anyám adott, ezt a 12-szer 48 forintot raktam össze,
3: és ebből lett a bicikli kerék.
4: És akkor saját magam megcsináltam, tehát az alkatrészeket megvásároltam hozzá, és szépen megcsináltam.
3: És akkor már biciklivel járt. Hát,
4: kerékpárral, ugye? Azt el kell mondanom, hogy minden áldott reggel az utat úgy vettem, hogy a kis rókus kápolna mellett vitt el az utam, és minden áldott reggel oda bementem, és alátos élekkel könyörögtem, hogy az erőm kitartson, hogy a 8 órát becsületesen tudjam ledolgozni, hogy a tanulmány eredményeimben, mert ott a gyárban, benne az üzemben volt a tanonciskola. Ehhez erő kellett, nem csak dolgozni kellett, tanulni is kellett. És nem voltak tankönyvek, diktálás után, ahogy a mérnökök beszéltek, azt nekünk úgy kellett írni. Ki ahogyan tudta leírta oda, az a piszkozatot csinálni, rajzokat csinálni, műszaki rajzokat, tökéletes pontosan. Bizony volt úgy, hogy éjjel 12:30, 1:30 felé feküdtem le, igen, és hajnali 4-kor föl, és kezdeni újból. Ehhez erő kellett. Az Úristen megadta, ezért imádkoztam. Hazafele menet, de a Rókus kápolnában megköszöntem, és gyalogoltam tovább. Ez így ment, 2 héten keresztül. Gyönyörű így visszaemlékezni rá. Ez egy hősi dolog volt. Ez egy próbatétel volt. A varázsfullában hogyan van? A végén? A tűz-víz próba? Milyen nagy hittel és áhítattal énekeltem azt a tűz-víz próbát, ott a varázs. Mindig erre gondoltam.
3: Még ott a taxivállalatnál felfigyeltek arra, hogy Simán Józsefnek gyönyörű hangja van. Próbálták biztatni, hogy jelentkezzen. Énekesnek.
4: Igen, hát biztatgattak, hát mindenki biztatott, de hát hiába biztatgattak, hát akkor úgy, mint ma, hogy akinek van egy kis tehetsége, azonnal, legalábbis hát elmúlt rendszerben, ugye, hogy fizetnek azért, hogy tanulkoházni, hát akkor mindenkinek meg kell szerezni a pénzt. Hát honnan szereztem volna? Hát volt 22 pengő, 40 fillér heti fizetésem, ami akkor tulajdonképpen nem volt rossz, mert hát ha valaki a magam korosztályából tudja, hogy milyen árak voltak, akkor abból meg lehetett élni tulajdonképpen. Tehát nem volt olyan sok, hogy az ember öltözködjék is belőle, meg tandíjat is fizessen. Tehát hiába bíztatgattak. Meg kellett várni azt az időt, amíg a nagy nyomorból valahogy mégiscsak kiruházkodtam, amikor segéd lettem, ugye, ahogy mondták, akkor felszabadultam a minas évek alól. Akkor egyetlen egy ruhám volt, még téli kabátom se volt, és egy pár cipőm volt. Most ugye ez olyannak tűnik, hogy aki ezt hallgatja, azt mondja, hogy ez a milyen hülyét hazudozik össze-vissza. Nem, kérem, ez a színigazság, amit mondok. Tehát ahhoz, hogy én emberek közé el tudjak menni, minden fillért a fogamhoz kellett verni, és úgy összespórolni a dolgokat, hogy én valahogy kinézek. Hát nem lehetett úgy elmenni emberek közé, vagy toporongyul. Hát ilyen szempontból hiú voltam, hát nem lehetett. Hát akkor is, amikor már az énekesi pályán voltam, nekem mindig volt a legnagyobb nyomorban is. Egy öltözött ruhám, 2 gyönyörű fehér ingem, egy csodálatosan szép fekete cipőm, úgy, amikor elmentem énekelni, akkor olyan voltam, mintha mit tudom én, milyen anyagi háttér volna mögöttem, mert nem engedtem meg magamnak azt, hogy engem sajnáljanak. Amikor én oda kiállok, akkor úgy álltam oda ki, hogy méltó legyek arra, hogy nekem szép hangom van, és ezt meghallgatják az emberek. Tetszik érteni? Ilyen büszke ember voltam tulajdonképpen, és hát ez hozzátartozik ez a pályához. Akiben ez a fajta rátartiság, ez a nemes rátartiság nincs meg, az valahogy szerintem nem való erre a pályára. Mert ehhez a pályához nem csak ének hang kell, nem csak muzikalitás kell, hanem nagyon sok mindenféle más is, többek között ez is.

0: Calaf áriáját hallgattuk Puccini Turandot című operájának harmadik felvonásából, és nem véletlenül választottam ezt a felvételt. Simándi József énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Vaszi Viktor vezényelte, és a következő történetben Vaszi Viktor személye meg is jelenik Simándi József visszaemlékezéseiben.
1: Én már 1940. szeptember 1-én az operáz kórusában voltam, mint tenor 2. Ez is egy nagy dolog volt. Az autószerelő műhelyből egyenesen oda bevonultam az operáz kórusába. Ez akkor nekem egy őrületes nagy dolog volt.
2: És egyszer csak jött Vaszi Viktor, és ajánlotta, hogy menjen le Szegedre.
1: Hát ez is megtörtént. Nem ennyire egyszerűen, de valóban így volt, igen. És hát az onnan már mindenki tudja tulajdonképpen, hogy hogy is volt az egész dolog.
2: És akkor jött Don José szerepe.
1: Igen, a Szegeden beugrottam ebbe a Don José-ba. Volt egy nagyon érdekes eseménye az életemnek. Fricsei Feri Szegeden volt karmester. Az ottani Honvéd zenekarnak volt a karmestere. Lejött oda egyszer meghallgatni engem. 46 nyarán sétálgattak itt. Mert közben Pesten laktam. Csak hát Szegeden éltem, de Pesten volt lakásom. 46 nyarán sétálgattak itt. Andrássy úton. Megállok egy ilyen plakát előtt. A Magyar Múzsa nevezetű koncertvállalkozás rendezett egy ilyen koncertszerű Carmen előadást, Frissei vezényletével. Nézem a szereposztást, Don José, Simándi József. Mondom, ezek mi a fene, hát hogy? Mi ez itt? Hát én nem is tudok róla. Magyar Múzsa, megyek be az irodáig. Mondom, főrendező úr, hát mi ez? Hát kiírták a nevemet? Hát nem egy tévedés? Nem, édesfiam, nem. Nem, hát honnan tudják, hogy én ezt a szerepet tudom? Hát a karmestertől, ő ajánlott, vállalja a felelősséget, érted? Hát itt teljesen oda voltam, paf. Akkor énekeltem először Németi Ellával, ő volt a Carmen. Ez egy felejthetetlen esemény volt így, aztán felejthetetlen volt az előadás is, mert nagyon nagy siker volt, és akkor utána hívtak, aztán meg vissza az operához 47 februárjában, és utána aztán szerződtettek össze. Engem az Úristen olyan csodálatos talentummal áldott meg, amelyet nem engedhettem meg, hogy bárki is, akár a nagy dicséretekkel, akár a méltatlan lehúzásokkal, hogy úgy mondjam, elhomályosítsa ezt a talentot. Ennek csillogni kellett. Ennek úgy kellett frissen élni az utolsó pillanatig, amíg énekeltem, ahogyan azt megkaptam. Tetszik tudni, így fogtam fel a dolgokat.

0: Fricsai Ferenc nem csak Magyarországon vezényelte a Kárment Simándi Józseffel Don José szerepében, hanem magával vitte a művészt Münchenbe is. Bizé Kármenjéből a Virágáriát énekelte most Simándi József, a Bajor Állami Opera zenekarát Fricsai Ferenc vezényelte. Kétrészes műsorunk mai első epizódjában egy 1991-ben Simándi József operaénekes 75. születésnapja tiszteletére készült rádióműsor részleteivel emlékezünk a legendás művészre. Simándi Józsefet Varró Barna kérdezi.
1: És otthonos volt a rádióban is, hiszen számos operett...
2: Nem az operett, hát az csak egy későbbi dolog. Hát az operetteket azért adják le, hogy mindenkinek kedvezzenek az én hangommal. De hát én sok operát énekeltem ott, komplett operát is. És főleg inkább csak operákat énekeltem. Hát az operett azt a Vitó Pali rábeszélésére énekeltem. Méghozzá azzal tudott megfogni, hogy Józsikám, édes barátom, drága Józsikám, elveszed a lehetőségét annak, hogy mindenki élvezze a te csodálatosan gyönyörű szép hangodat, azok is, akik az operát nem szeretik, de az operettet nagyon szívesen meghallgatják. Hát ne büntesd őket azért, mert ők az operával nincsenek annyira eljegyezve. Hát kedvez azoknak is, akik az operettet nagyon szeretik, és a magyar népnek a 80%-a még azt szereti jobban, mondta így. Palikám, ne vilatkozzunk tovább, igazad van. És akkor csináltuk ezeket az operett felvételeket. Aztán az oda vezetett, hogy például a komplett Mosolyországát is elénekeltem a rádió felvételen.

0: nem csak az operetteket, hanem a dalokat is, a népdalokat is szívesen énekli.
1: A hanglemezre énekeltem két olyan lemezt, ami népdalok vannak. Népdalnál csodálatosabb zene, úgy szóval a világon nincs. Olyan, mint amikor az ember ugye csodálatos palotákból, gyönyörű szép műemlék épületek közül, a városból elmegy ki egy csodálatosan gyönyörű virágos mezőre, ahol azok a vadvirágok egymás túl licitálva nőnek, virágzanak, pompáznak, különböző színekbe illatoznak, hozzá csodálatos levegő, a napfény, a felhők szépsége, a szellőknek az üdítő hatása. Jó a hasonlat?
0: Simádi Józsefben egy költő veszett el.
2: Következzék Kodály Zoltán zenéje, a Székely Fonóból hallgatjuk a Csitári hegyek alatt című népdal feldolgozást. Simádi József mellett

0: Az, hogy a bánkbánnak ez a egy áriája a legismertebb az emberek számára, azt hiszem, hogy ez az ön nevéhez is fűződik.
1: Igen, igen. Nem akarok erről beszélni, mert olyan dicséretnek hallatszik, és nem szeretem magamat dicsérni különlegesen. Amit eddig elmondtam, azt adatszerűen abszolút tárgyalósan mondtam el. Szerették tőlem a bánkbánt.
0: Nem véletlenül, hogyha van egy olyan rendezvény, mint például ugye az operaház felújítása után.
1: Igen, boldog voltam, hogy annak a színháznak a ünnepi megnyitó előadásain az én hangom csendülhetett föl először abba a színházba, amelyikben 40 évet, a 100 évből 40 évet én is végénekeltem. Ez nagyon szép dolog, nem?
0: Valahol azt nyilatkozta, hogy a Hazám, Hazám című ária tulajdonképpen nem is ária, hanem egy ima.
1: Nekem az. Én mindig úgy is énekeltem. Imádságos lélekkel. Lehet, hogy ez sugárzott át a névre. Ez a plusz, amit én ezzel az imádságos lelkületemmel, a hangomon keresztül valahogy megéreztettem a közönségemmel. Lehet, hogy ez volt az, ami hatott rá. Nem tudom. Nem is szeretek erről beszélni, mert részben lelkileg nagyon fölforgat, mert ezt a csodát ugye valóban imaként fogtam föl. És azért nem szeretek róla sokat beszélni, mert akkor úgy lejáratjuk. Erről nem kell beszélni, ezt énekelni kell, meg kell hallgatni, könnyezni fölötte, elgondolkozni fölötte, elmélkedni fölötte, úgy élni, ahogy ez az árja viszont csak megköveteli. Hazám, hazám, te mindenem. És nem azért álltam meg, mert nem tudom tovább, hanem mert nagyon meghatódtam. Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem, Uram. Hát nem az ember a hazának köszönhet mindent, elsősorban. Hát nem ez a föld adja meg az embernek azt, hogy megszülethetik ezen a földön, azután itt élhet, itt fölnevelkedhet, itt művelődhet, itt bontakozhat ki. Hát nem csoda. Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem. Hát nem imádság ez? Nem hála adás?

0: kétrészes műsorral emlékezünk a 110 éve született Simándi József kossuthdíjas operaénekesre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára. A mai első epizódban egy 1991-ben Simándi József operaénekes 75. születésnapja tiszteletére készült rádióműsor részleteit hallgattuk. Simándi Józseffel Varró Barna beszélgetett. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Nem épül elektrolétgyár Szolnok határában. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Országszerte süt a nap, délután akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. A tegnapi zárt ülésen szó volt a csádi misszióról is, amire mintegy 4 milliárd forint közpénzt költöttek el. Minősített információk lévén a miniszter a részletekről csak a bizottság tagjainak számolt be, de megjegyezte, mivel az országgyűlés jóváhagyta a költségeket, az ügyben nincs lehetőség feljelentésre. Nem épül elektrolítgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök is arról beszélt, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül meg a gyár a városban. A kínai beruházás tavaly márciusban jelentette be Szijjártó Péter, akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég, amely a BMW és a Mercedes beszállítója lett volna, 40 milliárd forintos befektetéssel 140 munkahely létesítését ígérte. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalt, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Ingyenes vetítésekkel és közönségtalálkozókkal várják a hallgatókat ősszel az egyetemi filmklubok 28 intézményben. A szervezők több mint 150 klasszikus magyar filmet válogattak be a listába, többségüket digitalizált változatban, kiváló kép- és hangminőségben vetítik. A kezdeményezés célja a hazai filmritkaságok megőrzése és népszerűsítése. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
3: A Fonó Budai Zeneház októberi népzenei koncertjeiről szól mai műsorunk. A Fonó nem csak a hazai táncházmozgalom fővárosi központja, de lemezkiadóként is aktív nyitása, azaz az 1990-es évek közepe óta. A ház híres arról, hogy a már kiforrott, jól ismert előadók mellett igyekezett lehetőséget adni az ígéretes tehetségeknek is, hogy azok náluk készíthessék el debütáló lemezüket. ez ma sincs másképp. Ezt tükrözi a Fonó októberi koncert felhozatala is, benne több lemez bemutatóval. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Balogh Évát hallják. Holnap után, pénteken mutatkozik be a fővárosi közönségnek a magyar-horvát határ mellől érkező Sztobos zenekar. Első nagylemezük, mely a magyar és a kaj-horvát hagyományok találkozását mutatja be, 2026 tavaszán jelent meg a Fonó gondozásában. A Muramente sokszínű népzenei világát megidéző koncertjük különleges utazás a délszláv tambura zene hangzásába, melyben természetesen fonódik össze a hagyomány az élő zenei örökséggel.

a Sztobos zenekar muzsikáját hallották. A zenekar elsősorban a Muramenti régió, kiemelten Murakeresztúr és Nagykanizsa környékének gazdag zenei örökségét és a délszláv zenei világot népszerűsíti. Tagjai számára nagyon fontosak a gyökereik, és aktívan gyűjtik a környék zenei kincseit. A zenekar tagjai elkötelezettek a fiatalabb generációk oktatásában is. Murakeresztúron például saját tamburatábort is szerveznek az ifjú zenészek számára. Szintén ezen a héten, szombaton egy különleges népzenei estre kerül sor a Fonóban, amelyen három kiváló muzsikus vállalkozik arra, hogy közös kedvenc népzenéiket együtt vigyék színpadra. A koncert címe Láncolatok, alcíme pedig Három lemez, egy este, közös zenei gyökerek. Kucera Barbara és Kovács Márton prímás idén adott ki új lemezt, az est harmadik főszereplője, a kiváló énekesnő, Fekete Bori pedig tavaly énekelte lemezre kedvenc magyar szováti népdalait. Most Kucera Barbarától Mezőségi, Erdőszombattelki muzsika következik.

Kucera Barbara új lemezének egyik erdőszombattelki zeneszáma hangzott el. Mielőtt Kovács Márton muzsikája is megszólalna, feltétlenül ki kell emelnünk még két zenés estét a Fonó Budai Zeneház októberi kínálatából. Az egyik ugyan nem magyar vonatkozású, de sok népzene rajongó számára biztosan nagyon várt esemény. A tuvai torokéneklés legendás csapata, a Hunhurtu együttes ugyanis ismét a Fonó vendége lesz. A hipnotikus torokéneklés és a tradicionális tuvai hangszerek egy ősi, mégis időtlen zenei kultúra őrzői és továbbéltetői. A koncert másnapján az együttes különleges angol nyelvű torokéneklés workshopot is tart, ahol a résztvevők közelebbről is megismerhetik ezt a páratlan énektechnikát. Október 29-én a Fonó Budai Zeneház egy különleges emlékestet szervez, Zene és tánc, úgy, mint széken, címmel, a 2026. április 17-én elhunyt dr. Lelkes Lajos táncos koreográfus, könyvkiadó, az első táncház egyik főszervezőjének tiszteletére. Az emlékező volt barátok között ott lesz Kornis Péter is, aki széki képeinek vetítésével és közös történetekkel idézi fel Lelkes Lajos alakját. Most pedig, ahogy ígértem, következzen Kovács Márton prímás, akinek új lemezéről kalotaszegi Bánfi Hunyadi muzsikát hallhatnak.

Kovács Márton hegedült, Fekete Márton kontrázott, Lelkes András nagybőgőzött. Jövő héten pénteken lesz Zolnai Sára énekesnő, Hangok belső mezőségről című első lemezének bemutató koncertje a Fonóban. Zolnai Sára vendége lesz Dezső Balázsné Kádár Erzsébet erdélyi mezőségi hagyományőrző énekes. Zeneszámaikban az egymásra figyelés, a közös megszólalás ereje és a dalok természetes előadása áll a középpontban. A lemezen és a koncerten is közreműködik ifjabb Kodoba Martin Florin Prímás, Szakács Kristóf Kontrás és Szabó Szilárd Nagybőgős, akik az erdélyi népzenei hagyomány hiteles képviselői. Tudásukat részben családi örökségként kapták, részben pedig idős mesterektől tanultak. A koncertet követően hajnalig tartó táncházra invitálnak mindenkit a Magyar Palackai Banda közreműködésével. Zolnai Sára és zenekara felvételével búcsúzunk mára, köszönjük, hogy velünk tartottak. A Népzene itthonról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. A szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Harry Purcell Dido és Éneász című operáját hallják. Szövegét Vergilius nyomán Neum Tate írta. Vezényel Christina Plohár, előadja a Voktet Hannover és a L'Arpeggiata. Ismertetjük a szereposztást. Dido barátemőke, Éneász Thomas Krall, Vénusz Belinda, Celine Sheen, varázslónő, Luciana Mancini, első Nereida, udvarhölgy, első boszorkány, Johanna Rosa Falkinger, második Nereida, második boszorkány, Benedetta Mazzucato, főbusz szellem, Dingle Jandel. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. január 10-én készült.

0: Kedves hallgatóink, Harry Purcell Dido és Éneas című operáját hallották. Szövegét Vergilius nyomán Neum Tét írta. Vezényelt Krisztina Ploár. Előadta a Voktet Hannover és a L'Arpeggiata. A szereposztása következő volt. Dido barátemőke, Éneas Thomas Krall, Venus Belinda, Celine Sheen, varázslónő, Luciana Mancini, első Néraida, udvarhölgy, első boszorkány, Johanna Rosa Falkinger, második Néraida, második boszorkány, Benedetta Mazzucato, főbusz szellem, Dingle Jandel. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. január 10-én készült. A hangmérnök Macz Ádám, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az évadnyitó esten két orosz szerző, Stravinsky és Rachmaninov egy-egy alkotása csendül fel. Utóbbi Harangok című kantátájában közreműködnek énekes szólisták és a Magyar Rádió énekkara. A karmester Héja Domonkos. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük Csajkovszki műveiből. Vezényel Vásári Tamás. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2000. január 27-én készült. Elsőként hallgassák meg a Vajda című szimfonikus balladát, Opus 78.

A Vajda című szimfonikus balladát hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Csajkovszkij műveiből, vezényel Vásári Tamás. A Hattyúk tava balett-szvít következik.

A Hattyúk tava balett szvitet hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Piotr Csajkovszkij műveiből, vezényel Vásári Tamás. Befejezésül hangozzék föl Csajkovszkij harmadik lengyel szimfóniája, opusz 29.

0: A harmadik lengyel szimfóniát hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük Csajkovszkij műveiből, vezényelt Vásári Tamás. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2000. január 27-én készült. A hangmérnök Mosó Endre, a zenei rendező Macz László, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ünnepeljük együtt a Zenevilágnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Letartóztatták Sesták Miklóst. Holnaptól megyebérlet lesz a vármegyebérlet neve. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvénymódosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte az indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Energetikai infrastruktúrát támadott éjszaka az orosz hadsereg Kijevben és környékén, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint az orosz légierő csaknem 190 csapás mérő drónt és ballisztikus rakétákat vetett be. A támadásokban 5 ember, köztük egy gyermek meghalt, 14-en megsebesültek. A támadásban megrongálódott egy Kijev közelében lévő hőerőmű, a fővárost pedig sűrű füst és korom borította be. Új uniós szintű kommunikációs rendszert hozna létre a sürgősségi szolgálatok számára az Európai Bizottság. A javaslat szerint válsághelyzetben is használható, biztonságos csatornákat alakítanának ki mások mellett a rendőrség, a tűzoltók, az orvosi szolgálatok és a polgári védelem számára. A tagországok közötti rendszer akkor is biztosítaná a sürgősségi szolgálatok közötti kommunikációt, ha a hagyományos megoldások épp nem állnak rendelkezésre. Az utolsó amerikai katona is elhagyta Irakot. Washington a továbbiakban a hírszerzés és a képzések területén nyújt segítséget, közölte a Pentagon. Az Egyesült Államok csapatai először 2003-ban vonultak be Irakba, ahol véget vetettek Saddam Hussein diktatúrájának. 2014-ben az iraki kormány kérésére tértek vissza, hogy egy nemzetközi koalíció élén segítsék az Iszlám Állam terrorszervezet elleni küzdelmet. Washington és Bagdad végül 2024-ben állapodott meg a végleges és teljes csapatkivonásról. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi időjük végéig használhatók. Országszerte süt a nap, hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4 és 11, holnap délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
5: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
6: Kovács Sándor köszönt önöket, Csik Gabriella a zenei szerkesztő, Weiss Gábor a műsor szerkesztője, hangmérnökünk Padi Géza. Carl Philipp Emanuel Bach-hal kezdünk ezúttal. A B-dur Gordonka verseny harmadik tételét hallják. Máté Balázs a szólista, és mellette a Concerto Armonico, egy szép magyar együttes muzsikál.

Carl Philipp Emanuel Bach B-dur gordoka versenyének a záró tétele hangzott el Máté Balázssal és a Concerto Armonicóval. Schumannal folytatjuk a gyermekjelenetek opus 15 sorozatból, a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es darab következik, 13-ban egyébként összesen esdeklő gyermek, teljes boldogság, fontos esemény és álmodozás, ezek a magyar fordítású címek. Fischer Anni zongorázik.

Négy darab hangzott el Schumann gyermekjeleneteiből, Fischer Anni zongorázott. Egy érdekes évforduló, 1452-ben jelent meg Gutenberg Bibliája nyomtatottan. Az első nyomtatott könyv tulajdonképpen. Hát erről nekem eszembe jut az első magyar fordítású Biblia 1590-ből. Gondolom mindenki tudja, hogy ez Károly Gáspár fordítása, de nekem egy helység jutott erről eszembe, valahol a Zemplénben, a 98-as számú vasútvonal mentén. Mindenki tudja, hogy melyik ez a helység? És míg ezen gondolkodnak, az Arthur király kísérőzenével folytatjuk Purcelltől, a Chaconnt hallják az angol barokk szólistákkal.

Ez ott a Chaconne az Arthur királyhoz írt kísérő zenéből Henry Purcell művét az angol barokk szólisták játszották. John Eliot Gardiner vezényelt, aki mindjárt itt lesz Budapesten egyébként. Volt egy kérdésem, hogy melyik helység jut eszükbe az első magyar teljes biblia fordításról és nyomtatott bibliáról. Ezt sokan tudták, hogy Vizsolyról van szó, de ez egy érdekesség, hogy Vizsoly vasútállomása az nem V betűvel kezdődik, hanem K-val. Miért? Ki tudja, hogy miért? József Bengráffal, vagy Bengráf Józseffel folytatjuk, hogy egy német származású mester, de Pesten működött, élete végén itt is halt meg, a belvárosi templomnak volt a karnagya. Nem olyan nagyon régen, de hát azért most már pár évtizede, ő felfedezte a magyar zenetudomány, és hát egy érdekes mester, és sok értékes művet írt. Tedeumát most a Tomkins Ének Együttessel és a Weiner 100 Kamara Együttessel hallják, Dobra János vezényel.

József Ben Graf Tedeumját a Tomkins énekegyüttes és a Weiner Száz Kamarai együttes muzsikálásával hallották, Dobra János vezényelt. Ugye Vizsolyról volt szó, a Vizsolyi Biblia, ott van ugye a Vizsolyi Biblia, ott készült, és ott van kiállítva Károlyi Gáspár, tulajdonképpen Károlyinak írták, de Károlyinak kell, úgy tudom ejteni. Nos, és azt mondtam, hogy ennek a vasútállomás, ennek a Vizsolynak K betűvel kezdődik, és ez miért van? Hát azért van, kérem szépen, mert Korlát Vizsolynak hívják a vasútállomást, a két község közt megy el a vasút. Sokszor csináltak ilyet nálunk egyébként, részben azért, hogy ugye egyenesebb a pálya, de nem csak azért, hanem mert akkor ugye voltak ilyen kisajátítások, és bizonyos földesurak elérték, hogy ne a faluba menjen a vonat, megjegyzem, erről egy film is készült, kíváncsi vagyok, hogy ezt tudják, hogy melyik filmben van erről szó, hogy ne a faluba menjen a vonat, hanem messze, mert akkor a földesur földjét lehet kisajátítani és fizetni érte. Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy melyik ez a film, ami eszükbe jut, másrészt pedig hát szedjük már össze, hogy hány ilyen van Magyarországon, sok ilyen van. A pécsi vonalon több is van, a miskolci vonalon is tudok, de nyilván rengeteg van még, ilyen páros, tehát ilyen korlátvizsoly jellegű vasútállomás. Forréval folytatjuk, maszkok és bergamaszkok, Menuet, illetve Gavot az Orpheus Kamarazenekarral.

0: Foré maszkok és bergamaszkok sorozatából opus 112 két tétel hangzott el az Orpheus kamarazenekarral. Fél perc elmúlt fél négy.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Másfél perc elmúlt egyébként, bocsánat. Kérném szépen, egy új lemez, Mozart négykezesek hallatszanak rajta, mégpedig négy négykezes, az tulajdonképpen 16 kezes, ha összeszózom. A C-dur szonátát hallják most John Bryden és Thomas Ullman előadásában.

Mozart cédulszonatájának nyitó tétele hangzott el John Bryden és Thomas Ullman négykezes előadásában. Hát itt az idő, hogy az ilyen kettős neveket, vasútállomás neveket elmondjam, rengeteg van egyébként. Csak a 40-es a pécsi vonalon, például Szakályhögyi és Keszőhidakúgyönk, vagy Mecsekalja Cserkú, Cserdi Helesfa, aztán a 80-ason Hortcsány, a 80-ason Kál Kápolna, az Észak-Balatonin Zánka Köveskál, Badacsony Tördemit Szigliget, de egész a közelünkben is van Nagy Tétény Dióst például, vagy Kőbánya Kispest, az is egy ilyen. Vagy ott a Bakonyban Gecsegyarmat, Gyömöretét, ez a tízes vonal, Porvacsesznek, ez az igazi Bakony vonal, azt hiszem már mindent elmondtam, vagy legalábbis nagyon sokat. És a Mágnás Miskában van arról szó, hogy hova menjen a vasútvonal, és Baracs mérnök kardoskodik, hogy a faluba menjen. De hát most ezt nem mondom tovább, mindenki ismeri ezt a filmet. Gosszektől következik most az Ezdur Szimfónia részlete a London Mozart Players-szel.

Goszek Ezú szimfóniáját játszotta a London Mozart Players együttese. Jeromos napja van ma, Hieronymus. És ha erre gondolok, hogy Hieronymus, nekem azonnal egy név, egy vezetéknév jut eszembe. Kíváncsi vagyok, nyilván rengeteg lehetne, de kíváncsiak, hogy önöknek melyik vezetéknév jut eszükbe erről, hogy Hieronymus. Dvorák Émol úgynevezett Dumki triójából az első tételt hallják a Fontoni trióval.

Dvořák Dumki triójának az első tételét szólaltatta meg a Fontané trió, és hát volt az a kérdésem, hogy Jeromos Hieronymusról nekem egy név, egy vezetéknév jut eszembe, önöknek, mindenkinek ugyanaz jutott eszébe. Egy húron pendülünk, kedves hallgatók, legalábbis remélem, Bosch, természetesen Hieronymus Bosch, 1500-as évek eleje, fantasztikus festő volt. Bécsben van egy csomó festmény egyébként. Beethoven Coriolán nyitányát a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játssza a karmester Vásári Tamás.

A Coriolani tány hangzott el Beethoventtel, extra előadás, ezt írta egy hallgató, Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszott Vásári Tamás vezéretével, egyetérte. Luis Bonfa következik, a Fekete Orfeuszból a Karnevál, az Is Salonisztika Vara együttessel.

0: Bonfá termése volt ez a zene, amit hallottunk a Karnevál, a Fekete Orfeuszban, a Szaloniszti együttessel. Luis Bonfá egyébként egy brazil zeneszerző, 20. századi. 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Még egy pillanatra visszatérek a Jeromosra, ugye Hieronymus Bosch jutott mindenkinek eszébe a Jeromos névről, de hát eszünkbe juthatott volna Szent Jeromos is, és akkor visszatérhetünk a Bibliához, hiszen azzal kezdtük a műsort, kezdtem legalábbis, hogy a Gutenberg Biblia 1452-ben ezen a napon jelent meg, és Jeromos, ugye Szent Jeromos a Vulgáta fordítója, pontosabban nem a Vulgátát, ő már a halála után készítették a Vulgátát, a szövegét, de nagyon nagy mértékben Szent Jeromos fordítására alapoztak, amikor összeállították ezt, amit mi Vulgátának nevezünk. És akkor most egy koncertről, a Zene Világnapján, a Kölcsei Központban lesz Debrecenben egy koncert, ami azért érdekes, mert a koncert első felében Balmazújvárosi Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói játszanak majd, Juhász Golda, Juhász Zente, Vég Gábor, Marcsis Ádám, Kerekes Lóránt, elmondtam direkt a neveket, mert tényleg nagy dicsőség ez, és utána a Kodály Filharmonikusok Kollár Imrével, Kollár Imrével egyébként Boda Eszter készített riportot.
2: Nagyon különleges koncerttel készül a Kodály Filharmónia a Zenevilágnapja alkalmából. Kérem, avassa be a hallgatókat, kik lesznek a koncert szólistái?
3: A koncert első felének szólistái fiatal Debrecenhez kötődő, vagy debreceni, vagy itt tanult, vagy tanuló gyerekek lesznek, fiatalok. Azt hiszem, hogy a legfiatalabb az 12 éves, és akkor 20 évesnél nem idősebb, talán a legidősebb. Úgyhogy tanulókat fogunk fölléptetni, akik a saját hangszerükön különleges minőséget képviselnek már ebben a korban, és egy-egy rövid zeneművet vagy zenemű tételt fognak eljátszani.
2: És hogyan született meg a koncert elképzelése?
3: Évek óta hagyomány ez nálunk, hogy az október 1-i Zenei Világnapot nem csak egy szokványos koncerttel ünnepeljük, hanem megpróbálunk lehetőséget biztosítani az arra érdemeseknek.
2: Ez egy nem mindennapi felállás. Hogyan telnek így a próbák?
3: Igazából nem nagyon másként, mint hogyha egy profi művésszel lépnénk föl, annyi, hogy nyilván több időt kell szánnunk arra, hogy ezekkel a fiatalokkal összehozzuk a zenekart. Ugye nagyon sokuk először játszik szimfonikus zenekarral, ami hát nyilván stressz helyzetet is jelent, úgyhogy talán többször játsszuk át a műveket, hogy ők is belejöjjenek, megszokják, hogy mit hallanak. Ugye egész más, hogyha valaki nem tudom, egy versenyművet eddig csak zongora kísérettel játszott, akkor az egy más fajta érzés neki is, mást hall, ugye. Adott esetben szólamokat, amik eddig segítették, azt itt nem olyan erősen fogja hallani, másokat meg igen, amiket eddig mondjuk nem is vett észre. Aztán egy zongorista egy másodperc töredéke alatt képes mondjuk egy lassítást lekövetni. Egy zenekarnak ez nem magától értetődő, erre több próba kell, úgyhogy az időt rá kell erre szánni.
2: És mik a tapasztalatok, könnyen szoktak ezek az összeállások menni, vagy ez egyénenként változó?
3: Ez egyénenként változó, és ugye ami még inkább egyénenként változó, az a fellépési izgalom, illetve hogy a druk hatására mondjuk esetleg visszaesik a teljesítmény, vagy éppen nő a teljesítmény, ugye olyan is van, akinek kifejezetten jót tesz, hogyha izgul egy picit, mert olyan dolgokat is előhúz a tarsőből, amiket a próbán nem húzott elő.
2: De nagyon-nagyon jó, hogy az ilyen fiataloknak is biztosítanak lehetőségeket, és ki tudják magukat próbálni már ilyen korban is egy nagy zenekarra.
3: Igen, és az is nagyon fontos nekünk, ugye egy kicsit elcsépelődött ez a világnap szó. Ugye most már talán a palacsintervésnek is van világnapja, meg most már a régvilágon mindennek. És azért devalvdálódott ez az ünnep. Úgyhogy igyekszünk visszaemelni nem is azt mondom, hogy a régi helyére, hanem a megfelelő helyére, mert tényleg azért a zene az emberi kultúrának az egyik legmagasabb értéke. És ez nem ugyanaz, mint a palacsintervés.
2: Így van, és hogyha már itt tartunk, akkor mit jelent önnek a zene?
3: Hadd válaszoljak egy egy kicsit más anekdotával, illetve nem anekdotával, hát ez megtörtént, én láttam az interjút, a élete vége felé a Ferencsik Jánostól kérdezték, hogy szeret-e vezényelni. És így ránézett a riporterre, nagy szemekkel, és mondta, hogy hát ez körülbelül olyan kérdés, mint azt kérdezni egy haltól, hogy szeret-e úszni. Hát ez az életem, hát hogy mondjam, tehát mindent jelent a zene. Hát ebben élünk, ez folyik bennem, ott van a sejtjeimben. Nem, ez nem jelent valamit, ez van.
0: Részlet következik most Brahms 4. szimfóniájának az utolsó tételéből, a Debreceni Filharmonikus Zenekart Kollár Imre vezényli.

0: A debreceni filharmonikus zenekarnak és Kollár Imrének szólt ez a taps, ők játszották Brahms negyedik szimfóniáját, aminek a negyedik tételéből az utolsó pár percet hallgattuk. Ugye a zene világnapján lesz egy koncert Debrecenben, erről beszélt Kollár Imre, és hát itt nálunk is a zene világnapján különleges dolgokra kerül sor. Például a muzsikáló délután az Óbudai Társas Körből kezdődik majd, de hogy is van mindez, azt mindjárt elmondja nekünk Weisz Gábor, aki itt ül mellettem.
1: Köszöntöm a hallgatókat. A zene világnapján egy szalont neveznek el az Óbudai Társaskörben Cigány Györgyről, így a muzsikáló délutánt oda szerveztük az Óbudai Társaskörbe, és tulajdonképpen róla fog szólni a műsor, ráemlékezünk, és azzal is, hogy fél ötkor lesz egy kinyerma, méghozzá egy, mondhatom így, hogy eredeti kinyerma az eredeti szignállal, öt kérdéssel, két játékossal, ugye régen úgy volt, hogy négy kérdésre játszott a főjátékos, vagy válaszolt a főjátékos, és volt egy játékos, aki az ötödik kérdésre adta meg a választ.
0: És Cigány György vezette mindet.
1: És sokszor Cigány György vezette, de Németh Attila is vezette a régi műsort, tehát a régi szignállal, Németh Attilával fogjuk hallani a szignált. De úgy gondoltuk, hogy legyen egy érdekessége is ennek a délutánnak, hogy nem csak bejátszunk zenéket, hanem élő muzsika is lesz. Meghívtuk Demény Balázs zongoraművészt, aki Chopin és Liszt műveket fog játszani, illetve ma esti koncerten a szünet után adják át a Magyar Rádió művészeti együtteseinek két tagjának a díjakat, az év muzsikusa díját, egy énekari tagnak és egy zenekari tagnak, és megbeszéltem velük, hogy Demény Balázzsal ők egy Bach tételt, egy Bach kantáta tételt fognak játszani hárman.
0: De hogy kik ők, az még titok?
1: Az titok, mert azt csak ma este tudhatjuk meg a szünet után.
0: Hát pedig én is nagyon kíváncsi vagyok. De menjünk tovább, illetve hát van egy kérdésem, hogy ugye Németh Attila és Bolla Milán vezetik ezt a műsort, és nekem itt az áll, hogy 3-tól 5-ig. De hát a muzsikáló délután megy 6-ig, akkor mi történik?
1: Így van, Milán vállalta, mivel az Óbudai Társaskör közel van, hogy ő 3-5-kor onnan eljön, és átjön ide a stúdióba, és innen folytatja majd élőben a muzsikáló délután, tehát 17:30-kor lesz egy hagyományos játék is a holnapi muzsikáló délutánban.
0: És akkor folytatódik ez a zene világnapi műsor, mert ugye erről beszéltünk még, ugye 3-kor kezdődik az Óbudai Társaskörből, illetve aztán van itt 19:30-kor a nagy teremben Barokk Kiáda. Mi ez, hogy nagy terem, melyik nagy terem?
1: Ez a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terme, mind a két koncertünk ott lesz, és mindenkit szeretettel várunk, hiszen ingyenesek ezek a koncertek. Először a Barokk Kiáda című koncerten az Anima Muzicé kamarazenekar játszik, művészeti vezetője G. Horváth László, és Horváth Balázs fogja vezényelni Bánkövi Gyula Biberiámó című darabját. És ez azért érdekes, mert Biber dallamait úgymond dolgozta fel, vagy használta fel ebben a művében Bánkövi Gyula. Konkrétan ez a kettő, ami most elhangzik majd a koncerten, a Battaglia és a Mensa Sonora Pars nevű tétel, ez is, ennek a dallamai is megszólalnak ebben a műben. És a zenekar kiegészíti a koncertet még Schmelzer vívóiskolájával, ami szintén egy nagyon jó pofa darab, ahol valóban vívnak elvileg a műben.
0: Én még nem hallottam
1: le
0: soha.
1: A zeneszerző. És Bach harmadik brandenburgi versenyével zárják az első részt. Ez lesz az igazi barokk rész, és utána pedig Bánkövi Gyula idézi meg Bieber művészetét Biberiámó című darabjával.
0: Ez a Biber rendkívül érdekes szerző, egyébként ilyen barokk szerző tulajdonképpen. És aztán klasszikus és jazz.
1: Igen, és most kivételesen 22 órakor lesz, úgyhogy nagyon remélem, hogy a hallgatóink kedvet kapnak ilyen késői órában odajönni, hiszen ez is élőben lesz ez a koncert, és közönséget is várunk, ugyanitt a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Itt Ifja Balázs Elemér műve fog megszólalni, Reflexió Goethe Faustjára. ami egy nagyon érdekes darab. Én kérdeztem is, hogy ugye a zenetörténetben számos mű keletkezett már erre a Faust témára. Ő azt mondta nekem, hogy a Faust téma egy örökérvényű mű, és ezek kérdéseire ő is keresi a választ. És úgy gondolja, hogy az örök emberi törekvést a tudás, a hatalom és a megértés teljessége felé, valamint az ebből fakadó erkölcsi és spirituális világot szeretné megjelentetni. És ugye a mű különlegessége az, hogy ő megírt egy klasszikus részt zongorára és klarinétra, amit Lugosi Dániel Ali fog előadni, és utána az édesapja triója, Balázs Elemér trió, Balázs Józseffel és Lakatos Pece Krisztiánnal reflektál ezekre a tételekre.
0: Tehát rögtönöz.
1: Igen, tehát erről fog szólni ez a körülbelül 50-55 perces darab, és megbeszéltem, hogy utána még, mert 23 óra 20 percig tart a műsorunk, hogy addig még majd jazz standardeket játszik a trió.
0: Hát ez lesz a zene világnapján tehát, és most hallunk valamilyen zenét, már is mondja Weisz Gábor, hogy mit választott.
1: Igen, úgy gondoltam, hogy Bánkövi Gyula Biberiámó című művéből hallgassunk meg egy tételt, a negyediket, amelynek címe Ária.

Bánki Gyula művéből hallottak egy részletet, és most folytatjuk Mozarttal. A D-dur divertimento körjegyzékszáma 334 következik, abból is az Adagio tételt játssza a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

Az adágyó tétel hangzott el Mozart Dédú divertimentójából, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Rádamész románcával folytatjuk. Aida, Verdi, José Carreras énekel.

0: Kozé Carrerast hallották, Radames románcát énekelte Verdi Aidájából, a bécsi filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. 1:05.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
3: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Rejtvényünk következik, mondom, mit lehet nyerni. Csütörtök, vagyis holnap, 19 óra Gödöllő Királyi Kastély, Gödöllői Hárfa Fesztivál fiatal tehetségek koncertjére kerül sor. Jenei Erzsébet és Szőlősi Vágó Panna hárfa estjéről van szó. Közreműködik Dénes András, harsonaművész, Kelemen Attila kürtművész, Debussy, Farkas Ferenc, Bartók és még egy csomó más mű. Aztán október 1 szintén csütörtök 20 óra, Opus Jazz Club, egy osztrák együttes, kvartett, persze angol nevük van, már ezek is megőrültek, mindenki minden csak angolul mond. Nothing causes anything, vagyis hát nagyjából úgy lehetne fordítani, semmi nem okoz semmit. Érdekes cím, érdekes együttes név. Nem semmi lehet az élmény. Október 4 vasárnap, 19 óra Magyar Zeneháza koncertterem, Kerekes Band, Vadhajtás, 3 évtized a táncházból a Csángó Bugiig. És egy CD, Szőke Nikoletta jazz énekesnő, Moonglow című album, a Hold ragyogás, valami ilyesmit lehetne mondani magyarul. Mit kell kitalálni? Következik a Guyanéből a Kartánc és a Hopaka Bormus szimfóniatta előadásával, Kirill Karabic vezényel. A szerző, nem mondom a nevét, de nyilván tudják, akkor annyit írjanak meg, a szerző nemzetisége micsoda.

Khachaturian Guyaniából a karttánc és a hopak hangzott el a Bormus szimfoniettával, Kirill Karabics vezényelt. Azt írta egy hallgató, hogy erre Sztálin is táncolt. Hát én őszintén szóval ezt nem tudom, de nagyon is lehetséges. Örmény Khachaturian, ez volt a rejtvény. Egyébként Tiflisben született, vagyis Tbilisiben, Grúziában, de ő örmény. Sorsolunk, még egyelőre Weiss Gábor el van foglalva, hogy mire sorsoljon, hogyan, és nagyon sokan írtak, hála Istennek. Schönberg egyik kabaré dalát hallgatjuk addig, az Éhi Vándort, Melsa Brügger-Gossmann énekel, és a BBC szimfonikus zenekara játszik David Robertson vezényletével, ez egy hangszerelt változat, Patrick Davin hangszerelte meg, a Schönberg dal eredetileg ugye zongora kísérettel van.

Schönberg egyik kabaré dalát énekelte. Hát én az előbb Mélásának mondtam, de valószínűleg Mísának kell ejteni, Brügger Gossmant, énekesnőt. A BBC szimfonikus zenekara játszott David Robertson vezényletével. Mondom a nyerteseket, Huszka Izabel, Pesti Ernő, Olasz Martin és Darcsi István. És Telemannal folytatjuk, D-dur trombita verseny első és második tételét játsza Reinhold Friedrich, illetve a budapesti vonósok, hangversenymester Bánfalvi Béla.

Telemann-Dédotom idevásének két tétele hangzott el, Reinhold Friedrichel és a budapesti vonósokkal, Bánfavig Béla volt a hangversenymester. Hummellel folytatjuk, mégpedig az Esz-dur zongoratrióval, annak is a második tétele következik a Bozár trió előadásában.

Johann Nepomuk Hummel Esdur zongora triója, opusz 12, hangzott el, pontosabban annak az andante, vagyis második tétele a Bozár trió előadásában. Egy kérdésem volna évfordulóval kapcsolatban. 2006-ban hunyt el egy nagyon neves író, mondom, egy

0: Május méhecskék, erről szólt ennek a kis madrigálnak a szövege. John Wilby vagy Wilby, így is úgy is hallottam már kiejteni, a szerző neve, a Hiál énekegyüttest hallották. És hát nézem az órát, mert most már nem sok másodperc van hátra, egészen pontosan, és hallom már is a tiktakot, 5 óra következik.
1: Híreink következnek.
2: Letartóztatták Seszták Miklóst. A világ 250 legjobb egyeteme között van a Semmelweis. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvénymódosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte az indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Önálló munkaügyi minisztérium felállítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt közölte, hogy javaslatuknak része lesz a hazai szakszervezetiség erősítése is. A részleteket az érdekképviseleti vezetők bevonásával dolgozzák ki. Kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás az M1 híradóban a Republikon intézet szerint. A közmédia figyelő felmérésében 2025 és 2026 1-1 szeptemberi hetét vetették össze. Megállapították, hogy mostanra kiegyensúlyozottabb lett a politikai szereplők megjelenése, nagyobb teret kaptak a független szakértők, több hírforrást használnak, és többféle politikai álláspont jelent meg a híradóban. Izraelben vizsgálják, hogy terrortámadás történt-e a Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgépen. A korábbi jelentések szerint a Fly Dubai járatán a két pilóta vitája verekedéssé fajult, percekig nem válaszoltak a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utas szállító gép ezután irányt váltott, végül a szaúd-arábiai Tabuk repterén leszállt. Az izraeli kormányfő időközben bejelentette, letartóztatták a másodpilótát, aki késsel támadta kapitányra. Energetikai infrastruktúrát támadott éjszaka az orosz hadsereg Kijevben és környékén, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint az orosz légierő csaknem 190 csapás mérő drónt és ballisztikus rakétákat vetett be. A támadásokban 5 ember, köztük egy gyermek meghalt, 14-en megsebesültek. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Országszerte süt a nap, hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-11, holnap délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Vissza kell térnem egy még 5 óra előtti kérdésemre. Egy Lócsiszár virág vasárnapja. Ki a szerző, aki 2006-ban ezen a napon hunyt el, 1927-ben született? Sütő András, sokan tudták. Ugye Sütő András, mindannyian emlékszünk rá, már idősebbek legalábbis, a fiatalok nyilván nem. 1990-ben volt az a rettenetes marosvásárhelyi program. Hát, úgy emlékszem, hogy 89-ben milyen boldogok voltunk. Emlékeznek a Ceausescu? Hát most nem mondom ki ezt a szót, de a perre, meg egyáltalán a történtekre. Egész felszabadultnak éreztük magunkat, aztán jött Iliescu, stb. Nagyon drukkoltunk, és lett 90-ben ez a pogrom. Hát az élet bonyolult. Mendelssohnnal folytatjuk az Esz-dur oktett harmadik tételét az Észak-Német Rádió Szimfonikus Zenekarának 8 tagja játsza Thomas Hengebrock vezényletével.

Javítom magam, az ez dur oktet hangzott Mendelssohntól, a szkercó tétel, de nem 8 hangszer, itt bizony az egész zenekar játszott, az Észak-Német Rádió Szimfonikus Zenekar, Thomas Hengelbrock vezényletével. Na, egy verset mondok mindjárt. Nem hivalgó cifrapáva, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik benne, mosolyogva szeriden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én dalolok, mert a szívem sugja őket, nem is olyan nagy dolog. Úgy csicsereg az én szívem egyszerűen szabadon, mint a pintyőke madárka fönt a lombos ágakon. Ami a szívemen fekszik, azt dalolom, semmi mást. Legelő kicsiny birkáktól tanultam a versírást. Egyszerű és tiszta nóta gólyafészek háztető, nincsen benne semmi ám, de az legalább érthető. A jóisten egyszerűnek alkotta az eszemet, nincsen abban nagy bodenség, csak szelítség, szeretet. Kicsi kunyhó, szerető szív, messze égbolt, tiszta kék. Fulladjon meg Ady Endre lehetőleg máma még. Két költő juthat eszünkbe, az egyik Karinthy. A másik 1861-ben ezen a napon született. József Martin Krausszal folytatjuk, Mozarttal volt egyidős, de aztán Svédországba került, a C-dur szimfónia harmadik tételét a koncertó köln játssza.

Joseph Martin Krauss C-dur szimfóniájának a harmadik tétele hangzott el a Concerto Köln előadásában. Egy verset mondtam az imént, Karinti Frigyes az egyik szerző, de hát ez egy Így írtok Tibőrben szereplő vers, Szabolcska Mihály paródia. Szabolcska született 1861-ben, ezen a napon 1930-ig. Egy nagyon rendes ember volt, de hát költőnek talán nem a legnagyobb. Szerintem a legjobb verse ez a Karinti paródia tulajdonképpen. Állatos hírek. Kérném alázattal, október 4-e az Állatok Világnapja. 1931 óta ünneplik ezt, Szent Ferenc emléknapján, és Szent Ferenc prédikált a madaraknak, meg más halaknak is egyébként. Sok állatkertben lesznek akkor programok, például a mi állatkertünkben itt Budapesten, harmadikán szombaton, tehát előző nap, 10-től 16 óráig állatszeretet ünnepe lesz. 6 mara kölyök született a Miskolci állatkertben. Ez a nagy mara, ez egy nagyon aranyos állat, a budapesti állatkertben is van, más néven pampanyúl, Dél-Amerikába fordul elő, külseje első pillantása egy rövid fülű nyulat idézhet, hosszú lábai miatt pedig akár egy apró őzre is emlékeztet. Hát szerintem az őzre nem emlékeztet, annál zömökebb, meg ilyen nyúlszerűbb, de nagyon aranyos. Hangyafarkast találtak egy kiszáradt alföldi tóban, mégpedig most nézem, hogy melyik tóban, a Fehér tóban találták ezt, de Kardoskúton is találtak hangyafarkast, illetve egy tücsökfajta, bordói tücsköt is találtak itt. Hát ez mind összefügg az éghajlatváltozással, kérem szépen. Sajnos egyre inkább változik az éghajlat, és a Balaton 30 centi, ami egészen borzasztó, a Velencei tó meg 6. Már ott a mérésnél, hát aztán nyilván néhány helyen még kisebb is, meg egyáltalán nincs, meg néhány helyen több víz, a Balatonban nyilván van azért több víz. De hát ezek azért szörnyű dolgok. Lakosság segítségét kérik a madarászok, hamarosan kezdetét veszi az Európai Madár Megfigyelő Napok 2026-os adatgyűjtési periódusa. Budapesten 59 helyszínen, de egyébként minden megyében rendeznek ilyen madár megfigyelő programot, hogy pontosan hol, azt én most nem tudom itt elmondani, csak mondjuk az egész eseményre hívom föl a figyelmet. És akkor következzék egy kis állatos zene, a Béka Gályárdja John Dowland-től. Paul Eshoot, kontratenor énekes és Jürgen Hübscher lantos játszanak, illetve énekelnek.

Ez volt a Béka Gályárgya John Dowland-től, Paul Eastwood énekelt, Jürgen Hübscher játszott Lanton. Beethovennel folytatjuk. Az Esz-dur zongora 5-ös opusz 16 harmadik tétele következik. Alfred Brendel, Heinz Holliger, Edel Brunner, Hermann Baumann és Klaus Thunemann előadásában.

0: Beethoven opus 16-os Esz-dur zongora ötösének a harmadik utolsó rondó tétel hangzott el. Alfred Brendel zongorázott, Heinz Holliger, Eduard Brunner, Hermann Baumann és Klaus Thunemann játszotta a fúvós szólamokat. És 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ismét jön egy rejtvény, ahogy már megszokhatták. Mondom a nyereményeket. Október 3. szombat, 11 óra, Régi Zeneakadémia, Liszt Múzeum. Matiné koncertek sorozatban Mondok Ivett énekel, Borbély László zongorázik, Liszt, Schumann, már Klára Schumann, Brahms, Hansel, Riásasz és Dohnányi műveket. Október 8. csütörtök, 19 óra, Delamatt Berpalota, ez a dísztéren van egyébként a várban, a könnyen érthető jazz, Tóth Viktor szaxofonművész koncertbeszélgetésére kerül sor. Október 11. vasárnap, 15 óra, Turai Ida Színház, Oscar Wilde, Bunbury, avagy Hazudj igaz, a zenés komédia két felvonásban. És van egy CD, Hubai Jenő, Darabok hegedűre és zongorára, ez a harmadik kötet Szecsődi Ferenccel és Kassa Istvánnal. Mit kell kitalálni? Egy zeneszerzőnek 6 ilyen versenyműve van, mindegyik egy kicsit más hangszerű szállításra. A 6., amit most felidézünk, az ilyen mély hangszerekre készült. A 2. és 3. tételét hallják, és nekem erről az egészről egy kapu jut eszembe, mégpedig Berlinben, az Unter den Linden végén van egy nagyon híres kapu. A felvilágosodás korának zenekarát Monika Haggett vezényli, és ez a kapu, hát melyik ez a kapu? Hogyha ezt a kaput tudják, akkor már tudják a versenyműnek is a nevét, és ha már a versenyműnek a nevét tudják, akkor persze mindenki tudja a zeneszerző nevét. Tehát vagy a zeneszerző, vagy ennek a kapunak, illetve a versenyműnek a nevét tessék nekem megírni.

Johann Sebastian Bach hatodik úgynevezett brandenburgi versenyének második és harmadik tétele hangzott el a felvilágosodás korának zenekarával, Monika Haget vezényelt. Mondom a nyerteseket: Pápai Csaba, Juhász Mónika, Emődi Zsuzsanna, Belinyák Tamás. Puccinivel folytatjuk. Preludium zenekar, a fiatalkori mű. A milánói Giuseppe Verdi zenekar játszik Riccardo Sai vezényletével.

Puccini fiatalkori műve a Preludium zenekarra hangzott el, a milánói Giuseppe Verdi zenekart Riccardo Sciai vezényelte. Gluckkal folytatjuk, Gluck leghíresebb műve Orpheus és Eurydiké, az opera 1762-ből. Orpheus áriája következik, Veszelina Kacarovával, ugye több változata van ennek az Orpheus szerepnek, van szoprán, tenor, stb. Hát most egy ilyen kvázi nadrág szerep, Veszelina Kacarova énekel Orpheus szerepében, vajon nemzeti zenekart Ivor Bolton vezényli.

Gluck Orpheus és Eurydiké című operájából, leghíresebb művéből Orpheus áriája hangzott el, az első felvonásbeli ária, ezt ritkábban szokták külön énekelni. Veszelina Kacarova énekelt, a Bajor Nemzeti Zenekart Ivo Bolton vezényelte. Egyébként az ős bemutatón Bécsben ezt egy kasztrát énekes énekelte, Gaetano Guadagni. És azóta is hagyomány, hogy altos énekesek, sőt, mezzoszopránsok is szokták énekelni, de aztán persze van felvétel férfi énekessel is. Utolsó zenén következik a Diótörőből, Csajkoszki művéből. Talán a legszebb rész a Virágkeringő. A New York-i filharmonikusok játszanak, a karmester Leonard Bernstein.

0: Schubert C-dur indulóját hallották Róman Imre és Schiff András négykezes előadásában. Csík Gabriella volt a zenei szerkesztőnk, Weiss Gábor szerkesztette, mint minden szerdán a műsort, Padi Géza volt a hangmérnökünk, mindannyiuk nevében búcsúzik a mai műsorvezető, Kovács Sándor.
1: Műsorajánló. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.

0: Minden élőben Isten csodáját látta. Úgy szerette Istent, hogy egész életét átadta neki. Ő ma is példa, követői köztünk járnak. Szent Ferencre emlékezünk tematikus műsorainkkal október 4-én 8 órától a Dunán.
1: A zene világnapja. Élő műsorok október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 18 óra. Mesterek órája. Hírességek, legendás előadó művészek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Bolna Milán. Mai összeállításunkban a Borodin vonós négyes játszik. Előadásukban hallgassuk először Alekszandr Borodin első A-dur vonós négyesét, opusz 26. A kvartett tagjai Ruben Agaronyan és Andrei Abramenkov hegedű, Igor Naigin mélyhegedű, Vladimir Balsin gordonka. A felvétel Moszkvában, a Gnyeszin Orosz Állami Zeneakadémián készült 2009. novemberében.

Alekszandr Borodyin első A-dur vonós négyesét hallottuk, opusz 26. Előadta a Borodyin Kvartett. Tagjai Ruben Agaronyan és Andrei Abramenkov hegedű, Igor Nájgyin brácsa, Vladimir Balsin cselló. A felvétel 2009. novemberében készült Moszkvában a Gnyeszin Orosz Állami Zeneakadémián. Összeállításunk végén hallgassuk Dmitrij Sosztakovics 8. C-moll vonós négyesét. A vonós négyes tagjai ezen a felvételen Rostislav Dubinsky és Jaroszláv Alekszandrov hegedű, Dmitrij Shabalin brácsa, Valentin Berlinsky cselló. A felvétel 1962. június 17-én készült Moszkvában a Csajkovszkij konzervatóriumban.

0: Dmitrij Sosztakovics 8. C-moll vonós négyesét hallottuk. Előadta a Borodin kvartett tagjai Rosztyislav Dubinszky és Jaroszláv Alekszandrov, hegedű Dmitrij Shabalin, brácsa Valentin Berlinszky, cselló. A felvétel 1962. június 17-én készült Moszkvában a Csajkovszki konzervatóriumban. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban a Borodin vonós négyes játszott. Adásunk végén köszönöm a figyelmüket, műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Bolla Milán.
1: Műsorajánló. A hangverseny különlegességek adásában Yehudi Menuhin hegedül. A világhírű hegedűművésznek köszönhetően ünnepeljük 1975 óta, október 1-én, a Zene Világnapját, amely mindenkihez szól, aki szereti a zenét. Most két archív felvétellel emlékezünk nagyszerű alakjára, Oldöbrőből és az Erkel Színházból. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
2: Kedves hallgatóink, Bartók csendje címen nyílt új interaktív kiállítás a Bartók Emlékházban. Az Összhang mai műsorában Farkas Zoltán zenetörténész, a múzeum igazgatója vezet végig minket Bartók egykori lakhelyén.
3: Ebben az épületben lakott egy ideig Bartók Béla, és most új kiállítást nyílt itt Bartók csendje címen. Nincs ebben ellentmondás, hogy Bartók csendje, hiszen Bartók Béla zeneszerző volt, tehát a hangok világával foglalkozott.
4: Ez a Csalán út 29 szám egy csendes hely, és Bartók idejében még inkább az volt. Épp azért költözött ide a Kavics utcából, ami hát egy rózsadombi, gyönyörű szép helyszín volt ugyancsak, de ott voltak szomszédok, ő csak egy magas földszinti lakást lakott, és a szomszédoktól áthallás volt, rádió is szólt, ami őt nagyon zavarta, és ezért találták meg ezt a Csalán úti villát, amelyik akkor abszolút a város perifériájához tartozott. És neki bármennyire barbarónak, vagy diszonánsnak, vagy hát túl modernnek tűnt a zenéje, az alkotáshoz és hát a népzenei munkához is az abszolút csendre volt szüksége. Éppen azért, mert elképesztően érzékeny hallása volt, ezért volt szüksége a tökéletes csendre. Úgyhogy kétségtelenül van egy kis figyelemfelhívó szándék ebben a címadásban, de azt hiszem, hogy ugyanakkor nagyon találó is.
3: Ha már a rádiót említetted, ahogy belépünk a kiállító térbe, rögtön a földszinten egy régi rádiókészüléket látunk.
4: Igen, ez egy 1930-as évekbeli rádió, amelyik meg is szólal,

0: Hát mit hallottunk?
1: Tulajdonképpen összegyűjtöttük azokat a zenéket és műsortípusokat, amelyeket Bartók is hallhatott, és amelyik éppen zavarhatta a 30-as években. Itt a Budapest 1 és a Budapest 2 rádiócsatorna szünetjelét hallottuk, ahogy az 1930 és 39 között érvényben volt, majd utána rögtön egy magyar nóta kezdődik. Akkoriban persze ez roppant divatos volt, és biztos, hogyha rádió szólt, akkor ilyesmit is hallhatott Bartók.
2: Vagy gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ.
1: Egy következő hallgatnivaló, ugyancsak a korból, egy operett részlet, nem más, mint Vince Zsigmond Kulinyi Ernő a Hamburgi menyasszonyából, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Természetesen az operett is nagyon távol állt Bartóktól, de itt ez egy tendenciózus választás, hiszen a koncertóban tulajdonképpen ehhez a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarországhoz nagyon hasonló dallam jelenik meg, mint a nosztalgia szimbóluma. Egy operett képviseli a honvágyat az Amerikában írt műben. Utána van egy prózai részlet, pontosabban egy élő tudósítás az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszusról. Ezt sem véletlenül választottuk, hanem ugye Bartók nem jutott el gyűjtései során Moldvába, viszont erre az óriási lelki eseményre moldvai csángók is eljöttek, és Bartók megragadta az alkalmat, hogy a Budapesten lévő moldvai csángókat bevitte a magyar rádióba, számos felvételt készített velük, és így megvolt az az öröme, hogy ezektől az előadóktól is fantasztikusan gyönyörű díszített népzenét tudtak rögzíteni. A következő hallgatnivaló Benny Goodman és zenekara, ez mai füllel is roppant élvezhető 35-36-ból származó felvétel. Ennek tudjuk megint konkrét kapcsolata van Bartókkal, hiszen Benny Goodmannek és Szigeti Józsefnek ajánlotta azt a művet, a kontrasztokat, amit hárman mutattak be. Egyébként a jazzre visszatérve Bartók Péter, aki kisfiúként ebben a házban lakott, mesélte, hogy hát a papa persze nagyon ellenállt annak, hogy itt rádió legyen a lakásban, de hát a kisfiú unszolására megtört, és hát mégiscsak volt a kis Péternek egy kis rádiója, és egyszer rajta kapta az édesapját, hogy ő is rádiót hallgatott, és éppen jazzt hallgatott. És végül Bartók hangja maga is hallható egy 1936-os rádióműsorban, amikor a törökországi anatóliai gyűjtőútjáról beszél.
3: A török kormány eltökélt szándéka, hogy a török népzenei kutatást megindítsa. Azzal a kívánsággal fejezem be beszámolómat, bárcsak ragaszkodnék ehhez a szándékhoz. Bárcsak minél hamarabb megindulna Törökországban ezen a téren a rendszeres munka, épp úgy a magyar és török, mint a nemzetközi kelet-európai népdalkutatás hasznára és üdvére.
0: Ugyancsak az előtérben látható egy hatalmas Budapest térkép, egy régi Budapest térkép, amelyen jelölitek, hogy Bartók Béla hol lakott. Most ne menjünk végig az összes házon, ahol Bartók lakott Budapesten, hanem beszéljünk a Csalán utcairól, mikor költözött ide, és hány évig élt itt.
1: Csalán út először 27 szám alatt, majd miután elfelezték a telket, lett 29-es szám. A budapesti, illetve a magyarországi tartózkodása legvégén lakott itt elég sok ideig, 1932. áprilisától 1940. októberéig. Innen indultak Pásztor Edittával Amerikába, nagyon viszontagságos körülmények között a háború dúlta Európán keresztül, és hajóval mentek aztán Amerikába. Itt ezen a térképen egyébként a legfontosabb lakhelyek jelennek meg fotóval is, de Bartók rendkívül sok helyen lakott életében, 28 lakása volt. Ez a térkép még két fontos dolgot megmutat. Az egyik az, hogy minthogy az 1940-es, látjuk, hogy A Kodály körönt Hitler tér nevet visel, az Oktogon pedig Mussolini tér nevét, ami most a Bartók Béla út, ez régen Horthy Miklós út volt. Bartók mielőtt elment Magyarországról, hagyott egy végrendeletet, ami pont arról szól, hogy amíg ezekről az emberekről, Hitlerről, Mussoliniről köztér van elnevezve, addig róla semmilyen köztér ne legyen elnevezve, emléktáblát se állítsanak, és ez meg is magyarázza mindjárt az ő Magyarországról való távozásának az okát. A másik, az a csendért folytatott küzdelemnek a dokumentuma. Egyrészt látunk itt egy 1929-es felvételt, akkor még Bartók nem lakott itt, de ezen a fotón egy autóverseny látható, ami itt a ház előtt volt az egyik kanyarja, és még Bartók idejében is, hát ez az egynapos, de elég zajos rendezvény néhány évig meg lett rendezve. Ez egy viszonylag rövid, 1750 méteres, de nagyon-nagyon kanyargó, szerpentines pálya volt, és az vetett véget ezeknek a versenyeknek, hogy egy halálos baleset is történt, úgyhogy 1935 után már nem versenyeztek itt. És itt látható a lármagépnek egy kis sematikus rajza, ez pedig Bartók fejlesztette ki abból a meggondolásból, hogy a monoton zaj az még mindig kevésbé zavaró, mint hogyha valami éppen, hogy hallható zene vagy beszéd hangzik, és ezt meg is szerkesztették a családtagjai számára, de aztán ugyancsak Bartók Péter beszámolójából tudjuk, hogy valójában nem működött, mert hát ez is nagyon zavaró volt.
0: Bartók emlékház tulajdonképpen egy lakásmúzeum, egy ideig Bartók saját bútorait, saját tárgyait is láthattuk itt. Mi történt ezekkel? Ugye most egy interaktív kiállításon mutatjátok be Bartók egykori életét, itteni életét és művészetét.
1: Az a lakásmúzeum jelleg, ez valóban fönnállt, és akkor az adta ennek a kiállításnak az értékét, hogy Bartók eredeti bútorai, berendezési tárgyai, népi viseletek, személyes használati tárgyai itt voltak. Ezek magántulajdonban vannak, és a tulajdonos, Bartók jogörököse visszavonta ezeket a tárgyakat a kiállításból. Ezért egy egészen új feladat állt előttünk, hogy egy interaktív zenét és sok-sok információt tartalmazó kiállítást hozzunk létre a lakásmúzeum jelleg helyett. Azért pótolandó, hogy a látogató megismerhesse, hogy hogyan is nézett ki körülbelül ez a villa Bartókék idejében, egy 3D-s animáció, egy videó mutatja be azt a két szintet, amelyet a Bartók család lakott, és hogy egészen pontosan rekonstruálni tudjuk legalább részben, hogy az egyes helyiségek hogy voltak berendezve, azt megint csak Bartók Péternek köszönhetjük, aki emlékezetből lerajzolta, hogy milyen volt itt a berendezés, amikor még az édesapja és az édesanyja itt lakott, és a bútorok ismertek, és ez alapján készült ez az animáció.
0: Látok itt egy zongorát, ami nem egy valódi zongora, hanem Bartók életének különböző évszámait lehet billentyűkön leütni.
1: Igen, ez egy úgynevezett idővonal, amelyik három oszlopba bemutatja, hogy mi történt az adott évben Bartók életében, mi történt Magyarországon, illetve Európában és a nagyvilágban. Nem csak feltétlenül zenei vagy művészeti eseményekről van itt szó, hanem történelmi eseményeket, felfedezéseket is összegyűjtöttünk.
0: Akkor menjünk fel az emeletre.

0: Fel is értünk az első emeletre.
1: Forog egy néma film, ami egy olyan 1937 decemberi eseményt örökít meg, ami odabent történt a mai koncertterem helyén. Tudnilik, Bartókék a legbensőségesebb baráti körhöz tartozókat elhívták, és Pásztori Dittával együtt bemutatták a két zongorás szonátát. Ez volt egy ilyen családi zárt körű bemutató. Persze ütőhangszerek a maguk teljes arzenájában nem voltak, és ez az a mókás történet, amelyet egyébként több résztvevő megörökített, hogy Kodály, aki követte Kottából a darabot, látta, hogy egy kis dobszólóval ér véget a mű, talált is valami ütőhangszert a polcon, és oda ment, és hát Bartókék legnagyobb meglepetésére bekopogta ezt a utolsó ütemeket, úgyhogy még ez sem hiányzott. Egy fiktív néma filmstílusban létrehozott produkció, nagyon izgalmas volt létrehozni. Egyetlen igazi színész szerepel benne, Porogi Ádám, aki kitűnően van Bartóknak maszkírozva.
0: Beértünk a koncertterembe, ahol viszont nem fiktív filmet látunk, és nem is néma filmet, hanem valódi, igaz, fekete-fehér filmet Bartók Béláról.
1: Ez egy kb. 15-16 perces összeállítás, aminek három szólama van, ha lehet mondani. Az egyik vonulat az, hogy összegyűjtöttük az összes olyan filmet, ahol Bartók mozgó képen látható. Ezek részben híradók, tehát néma filmek, de olyan híradó is van már, amikor például Doknányi vezényel Falu táncát, és Bartók a széksorokban figyeli ezt az előadást. Itt van persze az a leghíresebb felvétel, amikor Bartók az Allegro Barbarót játsza. Tudjuk, hogy eredetileg ez Serdi Tibornak az amatőr néma filmje volt, de Lendvai Ernő és Tusa Erzsébet rekonstruálták a kéz mozdulatáiból, hogy ő az Allegro Barbarót játsza, és ráillesztették erre a filmre egy korábbi felvételt, mert szerencsére Bartók többször eljátszotta ezt, és fönn is maradt a hangfelvétele.

0: a Bartók életében legfontosabb szerepet játszó, akkor még megszólaltatható szereplőkkel interjúk készültek. Ez egyrészt mindkét fia, ifjú Bartók Béla, aki az 1915-ös gyűjtőutakról beszél, illetve Bartók Péter, akinek a nagyon szép 2017-es visszaemlékezéséből, a filmből látunk több részletet, és Somfai László, Bartók kutató zenetörténész megszólaltatja Pásztori Dittát is, aki egyébként többek közt éppen azt mondja el, hogy hogyan próbáltak, hogyan zongoráztak két zongorás műveket itt ebben a teremben, ahol vagyunk. És a harmadik vonulat egy 1955-ös dokumentumfilm, amely egyrészt a villa akkori állapotát mutatja be, másrészt pedig ebben megszólal Kodály Zoltán, aki nagyon szép szavakkal méltatja nagy barátját.
1: Kedves hallgatóink, Bartók csendje címen nyílt új interaktív kiállítás a Bartók Emlékházban. Az Összhang mai műsorában Farkas Zoltán zenetörténész, a múzeum igazgatója vezet végig minket Bartók egykori lakhelyén.

0: Tudjuk, hogy Bartók gyűjtők szenvedélye úgy szóval mindenre kiterjedt, nem csak a népdalokra, a népi viseletekre, népi bútorokra, bogarakat is gyűjtött, ásványokat, növényeket. Ennek a szenvedélynek egy ötletes megjelenítése Tornyai Péter és Kertész Krisztián alkotása, amely a Bartók bogár gyűjteménye 20 magyar népdal címet viseli. Ez nem a mi kiállításunk számára készült, hanem már korábban létezett, de úgy gondoltuk, hogy nagyon jó helye van itt. Arról van szó, hogy Tornyai Péter Tornyainé Dóri Zsuzsával, a feleségével fölénekeltetett másodpercre pontosan azonos hosszúságban 20 új stílusú magyar népdalt, amely egyszerre szól 20 kicsi hangszórón keresztül, és egy ilyen zümmögést ad ki összképként, de hogyha kiemelünk egy-egy hangszórót, akkor a fülünkhöz tapasztva fölismerhetően meghallatszanak az egyedi népdalok. De hogy mire is utal ez az egész, az rögtön itt áll mellette egy bogárgyűjtemény, nem Bartók eredeti bogárgyűjteménye, hanem egy magyarországi fajokat tartalmazó gyönyörűen elrendezett. Összefoglalja ezt a gyűjtő szenvedélyt, ami mindenre vonatkozott.
1: És el is érkeztünk egy olyan terembe, ahol mégiscsak betekintést nyújtatunk abba, hogy hogyan élt itt Bartók, hogyan töltötte a hétköznapokat.
0: Egy kis félreeső szobában Péntek Gyugyi György, körösfői népi asztalos, fafaragó bútorait láthatjuk, egy gyönyörű szép szekrényt, egy ágyat, éjjeli szekrényt és tükröt, valamint ugyancsak kalotaszegi varrottasokat. Teljes mértékben ilyen jellegű bútorokkal volt berendezve Bartók villája, és azért örülünk nagyon ennek az anyagnak, mert Péntek Gyugyi Györgytől rendelt maga Bartók is, ráadásul az első bútorokat ugyanabból az évből, 1907-ből, amelyből ezek a bútorok származnak. Egyébként Szabó Csaba erdélyi származású zeneszerző hagyatékából van itt letétben ez az anyag.
1: Fényképeket is láthatunk a falon, a Bartók család életét, a kis gyerekeket egy régi biciklivel például.
0: Bartók Péter nagyon fontos a számunkra, nem csak azért, mert ő lakott itt a szüleivel, hanem azért, mert általa tudunk meg nagyon sok mindent az itteni életről. De itt látható a fotón, amikor vendégek érkeztek, a Bartók házaspár Péter és Bazilides Mária énekesnő, akinek oly sok felvétele is fennmaradt, és Bartókkal gyakran föllépett.
1: Bartók fázós volt ezek szerint, mert téli kabátban van, miközben a hölgyek rövid nyári ruhában.
0: Hát igen, igen, ez jellemző erre a törékeny testalkatú emberre. Vagy egy dohányzó kép, Bartók egyetlen szenvedélye volt, hogy nagyon erős dohányos volt. És ami különösen kedves számunkra, és hogy Bartók Péter eredeti játékaiból is be tudunk mutatni néhányat, egy falovacskát, ami húzható, és egy ilyen nagyon szép építőjátékot, pici fa elemekből. És ezeket azért, hogy a gyerekek ne csak nézzék, egy fajáték készítő mesterrel elkészítettük a picit nagyított, de hasonló más. Úgyhogy ha valaki gyerekekkel érkezik, a gyerekek itt el tudnak játszani ugyanazokkal, vagy olyanféle játékokkal, mint ahogy ezt Bartók Péter tette. És a sarokban lévő elem szintén Bartók Péterhez kapcsolható, ezt tudnék a Mikrokozmosz egyik darabjának, a Mese a kislégyrőlnek a születését mutatja be. Ugye ebben a házban tanította Bartók a kisfiát az ő saját kérésére zongorázni, és közben apró darabokat komponált, így született a Mikrokozmosz sorozatnak egy jó pár darabja, és leírja azt a jelenetet Péter, amikor egy dongó ebben a mindig is nagyon rovarokkal bőven ellátott házban fölbukkant, és olyan hangosan döngicsért, hogy már-már zavalta a zongoraórát. Ez meg is hallgatható ez a felvétel, hogyha megérintünk ott egy gombot a falon.

0: Hátunk mögött fa törzseket látunk, amelyből szól a zene. Menjünk közelebb.
1: Hát nem csak zene szólít, hanem itt élethű fatörzsekbe rejtve, onnan kihallgatva. Azt igyekeztünk bemutatni, hogy mik voltak azok a természetzenek, amelyek különösképpen inspirálták Bartókot. Eddig hallottunk bogarak és rovarok énekét, madárdart, és legutóbb pedig a vöröshasú unka dalát, amiről ugyancsak Bartók Péter mondja el, hogy ez a szőlőspusztai Bartókék húgánál töltött nyaraknak az emléke lehet, amikor tele volt vízzel és pocsolyákkal és unkákkal a táj, és Bartók Péter meg van győződve, hogy az Éjszaka zenéje című zongoradarabban ezek az unkák ihlették Bartókot.
0: Beértünk a következő terembe, ahol egy csodálatos fonográf látható, azon kívül egy terepasztalhoz hasonló térkép a korabeli Magyarországról, a nagy Magyarországról. Mit mutat be ez a térkép?
1: Hát először is érdemes megjegyezni, hogy abban a helyiségben vagyunk, amely Bartóknak a nagyobbik dolgozó szobája volt, ahol a népzenei rendszerező munkáját végezte. Tehát azért is esik itt nagy súly alatba a népzenegyűjtés és annak tudományos feldolgozása, de egyébként a műzenéből érkező inspirációk is szerepet kapnak, erről talán majd még beszélhetünk. A gyűjtő utakat bemutató térkép mellett áll az 1908-as fonográf, mellette egy tablet kiterjesztett valóságként kis videóban bemutatja, hogy hogyan is működött ez a fonográf, ez a zseniális Edison-féle szerkezet, amelynek annyit köszönhetett a népzenekutatás. És itt a gyűjtőtag során két lehetőség van a tallózásra. Egyrészt a gyűjtés évei szerint is indulhatunk, 1904 a legelső időpont, akkor még csak egyetlen helyszín, ez a Maros-Torda megyei Kibéd van megjelölve.
0: És etnikumok szerint is.
1: Igen, ez egy még gazdagabb keresési lehetőség. Itt látunk magyar, román, szerb, rutén, szlovák gyűjtést a Kárpát-medencéből, illetve arab és török gyűjtés is megnézhetünk. Ha mondjuk a románt kiválasztjuk, egy tájegységet is kell utána választanunk, és akkor megjelenik a megye, amelyre rákattintva kinagyul az a térkép. Látjuk azokat a falvakat, ahol Bartók gyűjtött, és hozzá tartozó információkat, dallamokat, kottákat, vagy éppen fényképeket is meg lehet tekinteni.
0: Maradjunk még Bartók népzene gyűjtésénél, hiszen itt van egy nagyon érdekes interaktív kitársi darab, beszédes támlapok.
1: Itt a falon egy úgynevezett támlapnak a kinagyított képét látjuk. A támlap ugye az a papírdarab, ami egy népdalnak, egy gyűjtött népdalnak az összes lehetséges információját tartalmazza. Ez alapján rendezték a népzenegyűjtők az anyagot, és a kis tabletünk segítségével el is magyarázza a látogatónak, hogy mi minden van ezen a támlapon. És hogyha már ilyen jól megtudtuk, hogy mi is egy támlap, akkor a Beszédes támlapok című eszközünk 12 támlapot bemutat, amit hogyha kihúzunk és megtekintjük, akkor közben megszólal az a fonográf felvétel is, vagy az a zenei felvétel is, amihez tartozik az anyag, a képernyőn pedig ehhez kapcsolódó fotók jelennek meg.

0: Bartók Bélára természetesen nem csak a népzene hatott, hanem régi nagy zeneszerzők művei is, és ezt meg is mutatjátok ebben a teremben, ahol Bachtól Beethovenen át Liszt, Ferenc, Stravinsky, Richard Strauss és Wagner is szerepel, és kis fülhallgatókon bele lehet hallgatni azokba a művekbe, amelyek hatottak Bartókra.
1: 10 zeneszerző szerepel itt, természetesen nem egyforma súllyal, de életének különböző periódusaiban mindegyik hatott Bartókra. Ezt maga Bartóktól származó idézetek is támasztják alá, és ott némi magyarázó szöveg is. 3 esetben döntöttünk úgy, hogy össze is lehet hasonlítani az inspiráció forrást a Barток művel. Ez Johann Sebastian Bach egyik invenciója, ami a Barток egyik mikrokozmosz darabjára hatott. Beethoven volt talán a legfontosabb zeneszerző a régi mesterek közül Barток számára. Az Opus 131-es Cis-moll kvartett elejét, ezt a fugátós kezdetet hallgathatjuk meg, ami viszont nyilvánvalóan hatott, talán öntudatlanul is Barток első vonós négyesének a kezdetére. És végül itt van Stravinsky, akinek a Tűzmadár szvítjének, illetve a Tűzmadárnak egyik témája visszaköszön Barток második zongora versenyében, ezt a két részletet is össze lehet hasonlítani.
0: A kiállítás folyamatosan bővül, itt vagyunk az utolsó szobában, ahol még várható további kiállítási tárgy, viszont már jelen van egy 3-osztatú képernyő. Mire szolgál?
1: Itt azt mutatjuk be, hogy Barток zenei gondolkodásában mennyire fontos volt a variálás. Egy idézet szerint ő maga mondja, hogy nem szerettem a zenei gondolatot változatlanul megismételni. Ez valóban az ő kompozíciós ösztönének a része volt, de persze a népzenei variálás is erősen hatott rá. És 3 variációs eszközt mutatunk be, amikor a metrikát változtatja meg. A hangköztágítás szintén egy kedvelt módszere volt, és végül a megfordítás, hát ez egy olyan régi eszköz, ami már Bachnál, sőt a még régebbi mestereknél is tetten érhető. Itt a második zongora versenyben mutatjuk be, hogy milyen a téma alapformája, hogy néz ki egy tükörfordítás, amikor a hangközök, a lépések iránya megváltozik, és milyen az, amikor ennek a tükörfordításnak a rákja, tehát ráktükör fordul elő, ami azt jelenti, hogy egy zenei szakasz visszafele követi a dallamot.
0: Tehát ez a terem Bartók komponálási módszerét mutatja be.
1: Igen, és végül beérünk a legszentebb helyére az egész villának, a kisebbik dolgozószobába, ahol Barток komponált, és itt a látogató kiválaszthat 6 műrészletet, amelyet meghallgathat itt nyugalomban teljes egészében. 5. vonós négyes például itt született. A zene úros hangszerekre is ebbe az időszakba keletkezett, bár ugye nyáron is sokat komponált belőle. A 2 zongorás szonáta, ezek ugye a Paul Zacher fölkérésére készült művek, és végül a hegedű verseny tételét is meghallgathatjuk. A falakon pedig egyrészt a dolgozószoba kinagyított fotója látható, másrészt Barток műveinek első kiadásaiból. Ezeket a kotákat Bősze Ádám ajándékozta a Barток emlékháznak, és mi ezeket kinagyítottuk, és így egy gyönyörű montázs mutatja be, hogy a 3 burleszk, vagy a 2 elégia milyen gyönyörű szecessziós borítókkal jelent meg a Rózsavölgyi és társánál, vagy a Rozsnyainál, vagy akár a későbbi Universal edicionnál, vagy a Booth & Hawkes kiadónál.

0: Kedves hallgatóink, Bartók csendje címmel nyílt új interaktív kiállítás a Bartók Emlékházban. Az Összhang mai műsorában ezt mutattuk be, a múzeum igazgatója, Farka Zoltán zenetörténész vezetett minket végig a tárlaton. Munkatársam Molnár Endre volt, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Letartóztatták Sesták Miklóst. Meghosszabbították a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Poyák Adrien. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A kormányfő szerint a tisztító tűzművelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, idézzük, a most letartóztatott Sesták Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagjai. A miniszterelnök hangsúlyozta, a nyomozókat, ügyészeket, bírákat a kormány meg fogja védeni, ahogy a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait is, a megfélemlítésük ellen pedig minden törvényes eszközzel fellépnek. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, miközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Feltehetően a Földnek akarta irányítani a Dubajból Tel Avivba tartó utasszállítógépet az egyik pilóta, aki repülés közben megkéselte pilótatársát, közölte az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu hozzátette, a személyzet az utasok segítségével tette ártalmatlanná a pilótát, akit letartóztattak és jelenleg kihallgatnak. Korábbi jelentések szerint a Fly Dubai járata percekig nem válaszolt a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utast szállító gép ezután irányt váltott, végül a szaúd-arábiai Tabuk repterén leszállt. A mentesítő járat kora este érkezett meg Tel Avivba az utasokkal. Október végéig tovább működhet a szerbiai kőolajipari vállalat. Az amerikai pénzügyminisztérium újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz többségi tulajdon miatt szankciókkal sújtott NISZ működési engedélyét. Így tovább üzemelhet a pancsovai finomító, és folytatódhat a szerbiai piac üzemanyag ellátása. Közben folytatódnak a tárgyalások a vállalat tulajdonosi szerkezetének átalakításáról. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-éig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária az újszülött Jézust abba a jászolba helyezte, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az időjárásról. Derült, száraz idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható. Híradással legközelebb éjfél előtt 5 perccel jelentkezünk.
1: Híreket hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
5: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklósa Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
3: Reklámot hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Szejgyüli Énest hallják. Élőben jelentkezünk innen a Művészetek Palotájából, ahol hamarosan a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye kezdődik. Nagy hangverseny lesz ez, Héja Domonkos is ezt mondta, nagy hangversennyel indul az évad, annak ellenére, hogy szeptemberben már voltak koncertek a Magyar Rádió művészeti együtteseinek, annak ellenére ez a koncert tekinthető az évadnyitó koncertnek. Hát nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel várjuk ezt a koncertet, már csak azért is, mert nem csak az apparátus tekintve, hanem a darabokat nézve is nagy koncertet várhatunk itt. Közben érkeznek a zenekari zenészek, óriási színpadot húztak föl itt a MÜPA-ban. Azért mondom így, mert ugye itt a Művészetek Palotájában változtatható a színpadnak a mértéke, a mérete, és most nagyon-nagyon sokan lesznek, óriási apparátus jelenik meg itt a szemünk előtt. És egyrészt jó ezt látni, másrészt meg izgatottak vagyunk, hiszen nagyon szép műsorral készültek ma estére. Elsőként Igor Stravinsky Petruska című balettjének zenéjét lehet majd hallani, és a második fél időben pedig talán egy kevésbé ismertebb, de annál izgalmasabb és nagyobb szabású mű hangzik el. Szergej Rachmaninov Harangok című kantátája csendül fel tehát. Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Magyar Rádió Énekkara, és majd lesznek szólisták is. Tehát elsőként beszéljünk a Stravinskyről, ami ugye egy balettzene, hát nagyon sok minden fog történni. Ez a zenészeknek egy nagyon szép kihívás, rengeteg szólistával, rengeteg szóló szólammal. Érdemes lesz külön figyelni a trombitát, érdemes lesz külön figyelni a fuvolát, ez a két hangszercsoport külön figyelmet kap, de hát tényleg mindenkinek nagyon szép a zenekari anyag, és hát együtt véve is egy nagyon izgalmas, nagyon fordulatos, nagyon turbulens zenei szövetre számíthatunk, mint ahogyan azt egyébként Stravinskytől már megszoktuk. A Petruska című balett, vagy ahogy a címben szerepel, burleszk, 4 jelenetben eredetileg zenekari kompozíciónak készült. Stravinsky olyan darabot képzelt el, amelyben a zongora játszaná a legfontosabb szerepet, a féle koncertstükk, ezt már idézetként mondtam. Komponálás közben, emlékezett vissza később a szerző, egy bábú határozott képe járt a fejemben, hirtelen életre kelt, arpeggiók pokoli zuhatagával téve próbára a zenekar türelmét. A zenekar fenyegető trombita rohamokkal állt bosszút, az eredmény iszonyú lárma, amely a bábú, szomorú és panaszos összeomlásával éri el tetőpontját, és egyszer mind végét. Az előbb Stravinsky gondolatait hallottuk, és most pedig már a közönség tapsa szól a zenekarnak és Héja Domonkos karmesternek. Kezdődik a koncert. Hallgassák tehát Igor Stravinsky Petruska című balettjének zenéjét, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel Héja Domonkos.

0: A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszotta Igor Stravinsky Petruskájának balettzenéjét, Héjadó Monkos vezényelt. Most éppen a szólistákat állítja fel a karmester, épp a trombitást ünnepli a közönség, és a zenekar Kocur Szabolcs játszotta a trombita szólókat, és hogyha jól látom, akkor a különböző, most éppen a zongorista áll fel, szóval, hogy a szólistákat, a hangszeres szólistákat ünnepli a közönség. Jó volt átélni ezt a bábjátékot, ugye Petruska reménytelenül szerelmes a balerinában, ám vágyakozása csak arra elég, hogy féltékenyé tegye a mort, aki haragjában meg is öli őt, és itt a darab végén hallottuk, ahogyan Petruska szelleme megjelenik két szordinált trombita megtestesítésében. Egyébként ez a kísértett megjelenés, ez nagyon későn, egy bő héttel a bemutató előtt került bele a darabba, és hát nehéz lenne még egyéb részleteket kiemelni a műből. Hagyjuk ezt meg Debussynek, aki általában lelkesedett a Petruskáért, de állítólag különösen azt a jelenetet csodálta, amelyben a bábok életre kelnek, Stravinskyhoz írt levelet is, ebben varázslatról beszélt, és úgy érezte, hogy a zeneszerző egészen sajátos módját találta meg ennek a csodának. Egy másik levélben pedig a darab gyermeki zavolátlan természetét emelte ki. Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ez a darab mennyire gyermeki, van egy mese része, de azért van egy óriási dráma része is, majd hamarosan szünet következik, és majd a szünetműsorban hallható interjúban meghallhatják, vagy kiderül majd az is, hogy Héjadó Monkos egyébként ezt inkább mesének, inkább balettnek, vagy inkább drámának értékeli ezt a darabot. Az biztos, hogy a drámai szál az nagyon erős a darabban, de nem az előadásban. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott most éppen, a teljes zenekar fölállt és fogadta a közönség gratulációját. Jó volt átélni ezt a sodró, nagyon színes, nagyon gazdag zenei szövettel rendelkező kompozíciót. Mint ahogyan hallják, a zenekar elindult, és a közönség is elindult a szünetre. Következzen most tehát elsőként interjú, Héjadó Monkost kérdeztem. Számodra a Petruska az balett, mese, vagy egy drámai történet inkább?
1: Szóval én a drámai történettel kezdeném, és amellett persze egy mese, illetve egy balett. De nyilván balettnek lett írva, de ez egy nagyon komoly dráma ez azért. Így minden szerelemmel, meg féltékenyel, szóval aztán minden megvan benne, ami egy olasz operában is megvan.
0: Ugye régen a Petruskának a karaktere, meg az egész szituáció egy vásár, az nagyon hétköznapi volt. Most már talán egy vásár kevésbé hétköznapi, és maga a Petruskának a bábja is egy kicsit távolibbnak tűnik. Mi a fő aktualitása ennek a darabnak?
1: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. De szerintem, hogyha aktualitásról beszélünk, akkor én szerintem két lépést érdemes hátralépni, és tényleg, mint azt te is mondtad, egy picit ezt a vásári hangulatot félretenni. És egész egyszerűen a, hogy mondjam, a karakterekkel, vagy a jellemekkel foglalkozni. Milyen a Petruska, milyen a balerina, milyen a mór. Szóval ezek szerintem ilyen archetípusok, és nyilvánvalóan ezt használta föl Stravinsky is a balettban, vagy magában a Petruskában.
0: Előadói szempontból kérdezem, hogy mennyire nehéz lavírozni a koordináció és a darab sodrása között?
1: Ez azért érdekes kérdés, mert pont tegnap beszéltünk a zenekarral arról, vagy mondtam a zenekarnak azt, hogy talán 2-3 olyan rész van, ezek ilyen ütemek, ilyen 5-6-7-8 ütemek, ahol igazándiból nem történik semmi. És azok a 7-8 ütemek, vagy 5-6 ütemek, azok olyanok, ahol talán azt lehet mondani, hogy egy picit hiányzik, hogy az ember lássa azt, hogy mi történik, de ez tényleg mondom 3 ilyen nagyon-nagyon rövid rész. Az összes többi az olyan, ahol a zene tényleg maximálisan lefesti. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ennél a darabnál nem is biztos az, hogy hiányzik a színpad. Nyilvánvalóan még teljesebb az élmény, hogyha látja az ember a balettet. De Stravinsky annyira hihetetlen jól megfogta a karaktereket, és nagyon sok iróniával, viccel, éles látással. Szóval Stravinskynál mindig azt gondolom, hogy ő olyan, mint egy nagyon jó író. Ugye az íróknál az, ugye a nagyon jó írók, azok hihetetlen jó emberismerők voltak. És a regényeikben a jellemábrázolás az mindig tűpontos. És a Stravinskynál is ez van, hogy minden ember ábrázolása, vagy karakter ábrázolása az mindig tényleg, mintha gyémántal vágták volna ki.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit a konkrétumokról. Milyen ember a Moore? Milyen ember a ballerina? Milyen karakter a többi szereplő?
1: Ez nehéz, mert ez egy kicsit olyan beskatujázós azért. Szóval nyilvánvalóan a Moore féltékeny, nyilvánvalóan hogy annak idején volt ebben egy ilyen sztereotípia, hogy a más bőrszínű emberek, szóval a sötét bőrszínű emberek, azok általában kicsit gonoszabbak is, hát emlékezzünk csak monosztátuszra, ugye ez ma már ugye nyilvánvalóan ez azt hiszem, hogy szóba sem jöhet. A Petruska meg egy léhűtő tulajdonképpen. És ez mondjuk egyébként a mai világot egyébként picit lefesti, mert én azt figyelem, hogy így a közösségi média, meg a TikTok, meg mit tudom én, hogy ezekkel mi is kezdünk egy kicsit, hogy mondjam, felszínessé válni, és hát erre a Petruska egy nagyon jó példa. Hát a balerina, hogy pedig, hogy mondjam, a régi időknek az egy ilyen női sztereotípiája.
0: Beszéljünk a Rachmaninov műről. Az én látásom vagy műveltségem alapján nem feltétlenül szerves része a kánonnak.
1: Hát azzá kell tenni. És azt gondolom, hogy ezt a darabot érdemes is a kánon, ahogy mondtad, részévé tenni, mert egy csodálatos darab. Egyébként, hogyha egész őszinte akarok lenni, ezt még Igrisz Gyurival állítottuk össze ennek az évadnak még a programját, és ez az ő ötlete volt, hogy ezt tűzzük műsorra, és meg már csak Rachmaninov miatt is, illetve hát azért is, mert ugye nagyon ezt tudva levő, hogy nagyon-nagyon szeretem ugye a kórust, és én nagyon jó kórusnak tartom, és azt gondoltam, hogy a évad felütése egy ilyen darabban a Magyar Rádió énekkarával az mindenkinek szerintem nagyon nagy élmény lesz. És hát ne felejtsük el, hogy a Rachmaninovnak a saját darabjai közül ez az egyik kedvenc darabja volt.
0: És ahogyan a Petruska fontos karaktereket ábrázol, a Rachmaninov mű az fontos életeseményekre koncentrál. A darab melyik részével tudod magadat jól azonosítani?
1: Ugye az első tétel az a születés, ugye az ezüst harangocskák. Ugye már született 3 gyerekem, azért tudom, milyen az, hogy születés, és az azt hiszem, hogy hát legalábbis én életemben biztos, hogy az a legnagyobb élmények közé tartozik, amikor a gyerekeim a világra jöttek, úgyhogy azt ennek szellemében tudom átérezni. A házasság, ugye hát az feleségem is volt a gyerekekhez, úgyhogy a házasságot is érdekes egyébként, azt akartam mondani, hogy minden jóval és minden rosszal átérzem, és ez nagyon érdekes, hogy a házasságtétel az ilyen egy kicsit a baljós hangulatban indul, és akkor utána lesz ilyen nagyon bölcs. Érdekes egyébként, hogy ez az egyetlen tétel, a házasságtétel, a második, amiben ha tényleg vannak effektív harangok, szóval megszólalnak, ugye az a címe a darabnak, hogy harangok, de nagy harang nincs benne, csak a második tételben. Hát hála Istennek tűzvésszel még nem volt dolgom, de hát azt hiszem, hogy az a legfergetegesebb tétel a darabnak. Az egy ilyen, ahogy a tűz annak idején ezekben a 19. századi városokban egy tűzvész pusztíthatott, azt az ember kihallja, ugye az elején a kis apró lángnyelveket is, hogy egyre jobban kezd elterjedni a tűz. És hát a negyedik az pedig, ugye hát én is öregszem, és akkor az ember így elkezd már egy kicsit foglalkozni, vagy úgy, én nem is mondom azt, hogy foglalkozni, de úgy belegondol egy kicsit a halálba, szóval hogy jön majd az elmúlás, és hát ugye ez a negyedik tétel, és az szerintem az egyik megrázó tétele talán a műnek.
0: Amikor 3-4 ember játszik együtt, akkor könnyű ugyanarra gondolni, megtalálni akár az elmúlásnak, akár a félelemnek, akár a születésnek a közös hangját. Nagyon nagy az apparátus. Szólisták, kórus, zenekar. Hogyan tud egy ekkora tömeg egyszerre gondolkodni? Egyáltalán kell-e, hogy egyszerre gondolkodjanak, vagy ugyanúgy gondolkodjanak ezekről a dolgokról?
1: Szerintem az lehetetlen, de jön talán szóba az, hogy Rachmaninov milyen zsenialitással írta meg ezt a darabot. Hogy miközben az ember, vagy a zenészek, vagy a zenekari zenészek játsszák a darabot, én szerintem nagyon maga a zenei anyag miatt sem nagyon tudnak másra gondolni. Mondjuk például a halálról, mi Európában teljesen más gondolunk, mint Afrikában, vagy Távol-Keleten, de hát távol-keleti zenekarok is játszhatják ettől függetlenül ezt a darabot. Nekik valószínűleg egy picit mást fog mondani, de és egy más kultúrkör, de szerintem ez nem probléma. Szóval az, hogy mindenki, az nyilvánvalóan tényleg nagyon-nagyon sokan fogunk ülni a színpadon megállni. Az, hogy mindenki egyet gondoljon teljesen pontosan, azt szerintem az lehetetlen, de ez is feltétlenül szükséges. Én azt hiszem, hogy az alapgondolat az kell, hogy beüljön a fejekbe.
0: Van egy Petruskánk, ami egy dráma, és van egy darabunk, ami a halál gondolatával végződik, és indul az évad.
1: Na, akkor egyébként ez érdekes, mert ez a halálgondolat, szóval, hogy mondjam, ez nem egy pesszimista darab. és ez nagyon fontos, hogy a végkicsengés a dolognak az nem az elmúlás, hanem tulajdonképpen a kvázi újjászületés. És hát úgy is fejeződik be, szóval van egy ilyen kicsit ilyen borongós, van benne egy kis dráma, és a végén ki tényleg a darab végén Desdurban kisüt a nap. Nem gondolom azt, hogy mindig az évadokat ilyen csimbum cirkusszal kell kezdeni. Szerintem lassan eljön az ide, amikor érdemes egy kicsit így leülni, és így elcsendesedve gondolkodni. Szerintem rosszul senki nem fogja magát érezni. Ez nagyon fontos, hogy és szerintem az nem is jó, hogy az ember rosszul érzi magát. Én szerintem az a jó, hogy, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez indokolja a mi létjogosultságunkat is, mint művészek, hogy valami olyat tudjunk adni a közönségnek, amitől a közönség vagy örül, vagy olyan élményt nyújtani, ami vagy egy katarzis, vagy örömet okoz, vagy, és ez nagyon fontos, és szerintem ez a színházban, meg operában is nagyon fontos, vagy képzőművészetben is nagyon fontos, hogy elgondolkodjon az ember. Szóval, ha valamit megnéz, vagy meghallgat, akkor az úgy érintse meg, olyan mélyen tudja megérinteni, hogy utána ettől neki gondolatai támadjanak. És szerintem ez a legfontosabb. És hogyha ezt sikerül véghez vinni, vagy megvalósítani, akkor én azt hiszem, hogy kvázi elértük a célunkat.
0: Héja Domonkos gondolatait hallották. Hamarosan folytatódik a koncert, addig is Szergej Rachmaninov zongorajátékát halljuk, a saját preludjeiből játszik.

0: Rachmaninov 5 prelüdjét hallottuk, zongorázott a szerző. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a koncert.
1: Műsorajánló. A hangverseny különlegességek adásában Yehudi Menuhin hegedül. A világhírű hegedűművésznek köszönhetően ünnepeljük 1975 óta, október 1-én, a Zene Világnapját, amely mindenkihez szól, aki szereti a zenét. Most két archív felvétellel emlékezünk nagyszerű alakjára, Oldöbrőből és az Erkel Színházból. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből, az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Folytatjuk a közvetítésünket innen a Művészetek palotájából. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenytelemben lép föl a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, és a folytatásban nem csak ők, hanem a Magyar Rádió énekkara is, valamint lesznek szólistáink, Molnár Ágnes szoprán, Fekete Attila tenor és Aftandil Kaspeli basszus. Rachmaninov Harangok című művét fogják előadni, közben érkezik a zenekar a színpadra. Hát, hogy pontosan mi ennek a Harangok című műnek a műfaji megjelölése, vagy mi a pontos műfaji megjelölése, abban nem lehetünk teljesen biztosak, nehéz ezt meghatározni. A partitúra felirata szerint poéma, szoprán, tenor és bariton szólóra, kórusra és zenekarra. Egyébként szokták azonban kantátának vagy kórus szimfóniának is nevezni, hát lehet, hogy a kantátánál vagy a kórus szimfóniánál maradunk az egyszerűség kedvéért. Egyébként hát nagyon érdekes ez a mű. Ugye van egy ilyen négyes tagolása, erről már volt szó a szünetműsorban. Azért akadozik a hangom, mert itt lesznek még érdekességek a darab kezdete előtt, úgyhogy majd akkor abba hagyom a beszédet, de hát azt még el tudom mondani, hogy ahogyan hallották, itt négyféle harangról lesz igazából szó. A születést, az esküvőt, a félelmet és a halált testesítik meg ezek a harangok. Most közben érkezik a kórus, és hát ez azért érdekes, mert Rachmaninov életében érdemes megvizsgálni. Valamilyen érdekesség a születés, az esküvő, a félelem, utazás, vagy menekülés, illetve a halál kategóriában mindenképpen van az ő életében. Hát kezdjük akkor elsőként a születésnappal, hogy Rachmaninov születésnapja még a sírkövén sem a pontos dátummal szerepel. 1873. március 20-án született, az akkori orosz naptár szerint, ami április 1-jének felelt meg. Emigráció után azonban már 13 napot adott hozzá a régi dátumhoz, így április 2-án ünnepelt. És ez került a sírkövére is. És hát ott van az esküvő, ami Rachmaninov esetében nem volt egy egyszerű dolog. Az első unokatestvérét, Natalia Szatyinát szerette volna feleségül venni, csak hogy az orosz ortodox egyház tiltotta az ilyen házasságot. Egy nagynénye kapcsolatai révén azonban mégis sikerült elintézni az esküvőt, úgyhogy 1902-ben egy Moszkva külvárosában álló katonai kápolnában keltek egyre. Szóval nagyon érdekesek ezek a harangok önmagukban is, a saját életünket nézve is, és Rachmaninov életét nézve is, és hát akkor még a menekülésről, vagy a félelemről nem is beszéltünk, ugye ő többszörösen menekülésre kényszerült, tehát az egyik menekülés az egy kicsit ilyen átvitt értelemben értendő, menekült ő a munka elől, menekült a csendbe, de én is menekülök most a csendbe, hiszen megérkezett Farzakas Gergely művészeti vezető, most őt halljuk. hallunk.
2: Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében, és a Bartók Rádió hallgatóit is szeretettel köszöntöm. Én Fazekas Gergely zenetörténész vagyok, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek művészeti vezetője, és nem azért jöttem ki, mert műsorváltozás van, tudom, hogy ilyenkor azért szoktak kijönni a színpadra, hanem azért, mert ez az évad első nagy koncertje az együttes idei szezonjában, és ez az az alkalom, amikor átadjuk az évad művésze díjat a kórus egyik tagjának, illetve a zenekar egyik tagjának. Ezt a zenekar és a kórus szavazatai alapján dől el. Úgyhogy most megkérem a főzeneigazgatót, Héja Domonkost, és a kórus, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagyát, Szabó Sipos Mátét, hogy jöjjenek ide a színpadra. Nagy szeretettel köszöntöm őket. És megkérem a két művészt, hogy jöjjenek ide előre. A zenekarból Csizmadia András, oboa művész.

És engedjék meg, hogy mielőtt átadjuk a díjat, illetve a karnagyurak átadják a díjat, egy rövid néhány szót hadd mondjak a művészekről. Horváth Csaba 10 éve tagja a kórusnak, nem csak zenei tanulmányokat folytatott, hanem olasz diplomája is van, és szólistaként is aktív, és a kórus életében nem csak a basszus szólam erősítőjeként játszik fontos szerepet, hanem rengeteg szakmai programot szervez és mindenféle egyebet, tehát talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy ő a kórus egyik lelke. Úgyhogy most megkérem Szabó Sipos Mátét, hogy adja át az évad művészedíjat Horváth Csabának.

Csizmadi András a Gráci Zeneakadémián végzett, és 2021 óta obó a szólam vezetője a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának. Készülve erre az átadóra találtam egy videót, ahol bemutatkozik, és azt mondja, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara az olyan, mint egy svájci bicska, mert annyi mindenre képes, kortárs zenét játszik, klasszikus zenét játszik, kamarazenét, operákat, stb. Stb. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha ez a metafora valóban érvényes, akkor Csizmadi András ennek a bicskának az egyik legélesebb pengéje. Megkérem most Héja Domonkost, hogy adja át az évad művészedíjat.

Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak velünk, folytatjuk a koncertet, további kellemes estét kívánunk, a művészeket egy pillanatra kiengedjük, mert így egy picit nehéz oboát játszani és énekelni egy nagy csokor virággal, meg egy oklevéllel, és várjuk Önöket szeretettel a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek további koncertjeire. Kellemes estét kívánok!

Fazekas Gergely zenetörténészt és a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetőjét hallottuk. Hát örömteli pillanatoknak lehettünk fültanúi. Talán még egy kis harangzúgás is indokolt lett volna, most azonban harangzúgás helyett a zenekar hangol, úgyhogy még el tudom mondani, hogy Rachmaninov Harangok című kantátája az igazából egy nagyon érdekes inspirációs ötlet alapján született, ugyanis a nagyszabású műnek ötletét egy olyan fiatal nő adta, akit a zeneszerző nem is ismert. Ő egy cselló növendék volt, és úgy érezte, hogy Edgar Allan Poe Harangok című verse szinte Rachmaninov zenéjéért kiállt, névtelen levelet küldött neki mellékelve a vers orosz változatát, és azt javasolta, zenésítse meg. Tehát néha egy-egy vers, egy névtelen üzenet elég ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású mű szülessen. Egyébként a harangok elsődleges ihletője azonban mégsem irodalmi hatás, hanem akusztikai, az orosz templomok harangjainak zengése, bongása, amely nagy hatással volt Rachmaninovra. Megérkeztek a szólisták, megérkezett a karmester, őket üdvözli a közönség. Hallgassák tehát szeretettel és érdeklődéssel Rachmaninov Harangok című kórus szimfóniáját a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és a Magyar Rádió énekkara élén Héjadomonkos. A szólisták Molnár Ágnes, Fekete Attila és Aftándil Kaszpeli.

0: Elhangzott Szergej Rachmaninov Harangok című kantátája, vagy kórus szimfóniája. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott a Magyar Rádió énekkara közreműködésével. A szólisták Molnár Ágnes szoprán, Fekete Attila tenor és Aftandil Kaspedi basszus voltak. Vezényelt Héj Adamonkos. Harangokat hallottunk, harangszót hallottunk, és hát a harangszó Rachmaninov számára egy egész emberi életet fogott. Tehát, ahogy a nő fogalmazott, minden oroszt végig kísértek, a gyermekkortól a sírig. A harangomban is ezt az utat jártuk végig, ugye száncsengők örömétől kezdtük, az esküvői harangokon folytatjuk, és a vészharangokon át egészen eljutottunk az utolsó harangszóig. És nem csak az utolsó harangszóig, hanem az utolsó szóig. Én, a kollégáim, a technikai munkatárs Járics István, a hangmérnök Monoki Miklós, a Bartók Rádió adó stúdiójában szolgálatot teljesítő Paddy Géza hangmérnök, a zenei rendező Zarándi Ákos, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás és a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szegyű Dénest hallották.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztő kollégám Ottmár Dávid nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Élő közvetítésünk után most Alexandre Cantoró zongorázik. A felvétel a londoni Wigmore Hallban készült idén május 28-án. Először hallgassuk Nikolaj Metner F-moll zongora szonátáját, opus 5.

Nikolaj Metner F-moll zongora szonátáját hallottuk, opusz 5. Alexandre Cantoro zongorázott. Előadásában következik Richard Wagner, Liszt Ferenc, Tristán és Izolda, Izolda szerelmi halála.

0: Richard Wagner Tristán és Izolda című operájából szólt Izolda szerelmi halála Liszt Ferenc átdolgozásában. Kedves hallgatóink, műsorunkban Alexandre Cantoro zongorázott. A felvétel Londonban a Wigmore Hallban készült 2026. május 28-án. A koncert második részét holnap 21 óra 31 perctől hallhatják itt a Bartók Rádióban. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, a pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Sajnos nem tudtam kideríteni, hogy milyen régre nyúlnak vissza a balatonföldvári napok hagyományai, de arra emlékszem, hogy az ezredfordulón és az azt megelőző évtizedben kiemelt helyen szerepelt a programsorozatban a kortárzene. Neves hazai előadó művészek és muzikológusok látogattak el időről időre a nyári hónapokban a dél-balatoni városba, hogy kiváló előadásaikkal népszerűsítsék napjaink zenéjét. Az Ars Nova adásában ezúttal egy olyan hangversenyfelvételt hallanak, melyet 1999. június 18-án rögzítettünk a Balatonföldvári Közösségi Házban. Az esten magyar szerzők fúvós hangszerekre írt művei szóltak. Ez tehát mai kínálatunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkévi Gyula. 27 évvel ezelőtt a program Hidas Frigyes 1969-ben írt második fúvós ötös évet indult. Gyöngyösi Zoltán, Hadadi László, Macák János, Rákos László és Lakatos György játszik.

Hidas Frigyes 1969-ben írt második fúvós ötösét, Gyöngyösi Zoltán, Hadadi László, Macák János, Rákos László és Lakatos György előadásában hallották. 1999. június 18-án a Balatonföldvári Közösségi Házban a fúvós hangverseny Orbán György ballatájával folytatódott. Macák János klarinétművész partnere Csalog Gábor zongoraművész volt.

Orbán György ballatáját Macák János és Csalog Gábor játszotta. És most következik ismét egy fúvós ötös az 1999-es Balatonföldvári napokról. Ránki György 1960-ban komponált Pentaerofónia című alkotása. Gyöngyösi Zoltán fuvolázik, Hadadi László oboán, Macák János klarinéton játszik. A kürtöt Rákos László, a fagottot Lakatos György szólaltatja meg.

Penta Aerofónia címmel Ránki György 1960-ban komponált fúvósütösét, Hadady László oboán, Macák János klarinéton, Rákos László kürtön, Lakatos György fagotton szólaltatta meg. A fuvola szólamot akárcsak Durkó Zsolt most felcsendülő Flauto Capriccio című szóló művében Gyöngyösi Zoltán játszotta 1999. június 18-án a Balatonföldvári Közösségi Házban.

Flauto Capriccio címmel Durkó Zsolt művét hallották. A szólista Gyöngyösi Zoltán volt, aki most Hadadi Lászlóval, Macák Jánossal, Rákos Lászlóval és Lakatos Györggyel Diketi György hat bagateljét adja elő.

0: Ligeti György hat bagateljét, Gyöngyösi Zoltán, Hadadi László, Macák János, Rákos László és Lakatos György előadásában hallották. Hangverseny közvetítésünk, melynek hanganyagát 1999. június 18-án rögzítettük a Balatonföldvári napokon, a város közösségi házában véget ért. Legközelebb pénteken a világhírű amerikai alkotó, a 90. születésnapját ünneplő Steve Reich műveiből szól három. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
3: A szerkesztő Fellegi Lénárt köszönti a Jazz Mozaik hallgatóit, Weisz Gábor nevében is, aki rögtön meg is szólítja hat interjú alanyunk egyikét, akit hallhatnak a mai műsorunkban.
4: Ifja Balázs Elemér zongoraművész zeneszerzővel beszélgetünk az október 1-jei klasszikus és jazz koncertről, ami a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében lesz, de kivételesen 22 órától. De hát ugye egész nap a zene világnapját ünnepeljük, és ez lesz a záró eseményünk, úgyhogy várunk minden kedves hallgatót, hogy jöjjön ingyenes ez a koncert, és egy nagyon érdekes műsorral érkeznek Balázs Elemérék, hiszen édesapjának triójával és Lugosi Dániel Ali klarinét művésszel szólaltatják meg Elemér szerzeményét a Reflexiók Goethe Faustjára címmel. Hát Goethe Faustját már a zeneirodalomban mióta ismerjük ezt a művet, nagyon sokan feldolgozták. Miért nyúltál ismét ehhez a témához?
5: Elsősorban az volt a fontos számomra, hogy mi az a mű, azok közül, amiket olvastam, ami örökérvényű olyan szempontból, hogy minden korban érthető, és bármikor elolvassa az ember, érteni fogja, hogy miről szól, de közben egy olyan darabot szerettem volna feldolgozni, amiben ugye benne van a mélység is, szóval nem feltétlen csak a csinadrattázás, hanem ez egy elsősorban introspektív darabnak indult. Az, hogy jazz trió is szerepel a darabban, az számomra fontos. Mindig is műfajtalannak vallottam magam ebből a szempontból, hogy abban hittem, hogy ki lehet fejezni komoly zenét kvázi könnyű zenei módon is, és könnyű zenét kvázi komoly zenei módon is. Ez a darab ennek a kvázi ötletnek a szüleménye, a Goethe Faust tematikáját, egyes részeit ilyen hangulatképekként dolgozza fel, klarinétre és zongorára, és mindegyik tétel után édesapám még reflektálnak jazz trióval, szóval az a része is így megszólal, szóval egy egész különleges koncertre számíthatnak a hallgatók, és az, hogy este 10-kor van, az még jobb is, mert igazából nagyon illik a darab hangulatához, szóval én is csak azt tudom mondani, hogy jöjjön mindenki.
4: Igen, a leírásodban is azt olvastam, hogy ezek inkább ilyen meditatív, elgondolkodtató tételek, még a Mephisto tétel is talán az egy kicsikét mozgalmasabb lesz.
5: Abszolút, szóval igazából minden megtalálható, amit az ember egy ilyen post-Bartók darabtól elvárna.
4: Én talán még Lisztet is belekeverném, hiszen abszolút. A Liszt Faust szimfóniának a tétel felosztása is szerepel.
5: Az egyik kedvenc darabom a világon a Faust szimfónia, nyilván megtalálhatók benne. Tehát például a tétel felépítésben ugye három tétel van, az első tétel a Faust elgondolkozik, a második tétel a Gretchen, kvázi Margit tétel, a szerelem, a szépség, a női szépségnek az ideája, és a harmadik tétel meg a Mephisto táncol, nyilván itt van egy utalás Lisztre. Vannak olyan részek is, például, hogy a jazz trióval, ketten az Alival teljesen szabadon improvizálunk, belehelyezkedve ezekbe a hangulatokba, szóval igazából kvázi ez egy könyv, tehát az ember beül a koncertterembe, és olyan, mint hogy egy hangos könyvet olvasna, csak szavak nélkül.
4: Jól értem, hogy tulajdonképpen ti eljátszottok egy művet, úgymond, amit te szereztél, és akkor utána a jazz trió reflektál erre, bár az előbb említetted, hogy lesz olyan is, amikor mind az öten játszottak.
5: Az improvizációnak nagyon fontos tere van a darabon belül, amik meg vannak komponálva, azok ugye a tételek, amit klarinéttal fogok játszani, ugye zongorán, és a tételek között van, hogy csak édesapám még jazz triója reflektál, az is szintén meg van írva nyilván, viszont vannak olyanok, amikor mindannyiunk egy átvezetőt játszik. Van olyan, hogy én játszok szólóban egy átvezetőt, hogy jobban érzékeltessük strukturálisan, hogy el van választva, de mégis összekapcsolódik az egész. Igazából elsősorban egy ilyen összhangot akartam teremteni, hogy ne legyen a hallgatóknak olyan érzése, hogy jó, most akkor első tétel, vége, második tétel, stb. Hanem, hogy tényleg elindul egy folyamat az elején, mint a Fauston belül is, hogy megjelennek a különböző tematikák, visszajönnek a témák, szóval strukturálisan is az van, hogy az ember meghall egy dallamot, akkor az később meg fog jelenni, teljesen máshogy is. Szerintem ez a puzzle része is nagyon érdekes lehet a hallgatók számára. Én úgy gondolom, hogy a Faust egy tipikusan 21. századi kísérlet arra, hogy tényleg mi van, hogyha nincsenek műfajok, hanem egy jazz trió és egy klarinét zongora darab is fel tudja ugyanazt a témát ugyanolyan mélyen dolgozni.
4: Ez az anyag már megjelent, így tudunk belőle mutatni előzetesen egy rövid részt. Melyik tételből idézzünk?
5: Én amondó vagyok, hogy a második tételből, illetve a második reflekcióból érdemes, mert megjelenik nagyon erősen a romanticizmus is, bármennyire 21. századot élünk. Hiszek abban, hogy a zenével kifejezni kell még mindig, és nem csak gondolkodnunk, hanem éreznünk is.

0: Immáron nagykorú, tehát 18 éves fesztiválra szeretném felhívni a figyelmüket. Most pénteken és szombaton Szegeden az IH rendezvényközpontban a Full Moon a cappella fesztivált rendezik meg, az idén 25 éves Full Moon a cappella együttes vezetőjét, Németh Miklóst kérdeztem az esemény sorozattal kapcsolatban.
1: Október 2-án, 3-án lesz ugye az a cappella fesztivál, általában ekkor szokott lenni október elején, és most egy olyan fura dolog állt elő, hogy mi nem szoktunk duplán fellépni a Full Moon-nal, de most ezt megtesszük. Tehát a négy koncert persze az nem ebből áll. Pénteken lesz az első fellépésünk a Full Moon-nal, ahol a régi tagjainkat meghívjuk, hiszen 25 évesek lettünk az idén, és miután jól kimulatta magát a közönség, egy olasz együttes lesz, a Rebel Beat, akik elektronikus pop a cappella zenét fognak énekelni. Szombaton van egy olyan formációnk, akik úgy énekelnek, hogy igazából a közönséggel együtt, tehát egy ilyen kórus workshop jellegű dologra kell számítani, délelőtt 10-től 1-ig a Circle Singing Budapest 5 a cappella énekes lány jön el az IH-ba, és az előre regisztrálóknak, ezt azért fontos kiemelnem, mert előre kell regisztrálni erre a rendezvényre, fog tartani egy ilyen improvizációs kórus workshopot, ami hát nem kell ettől a szótól megijedni, hogy workshop, mert ez nem egy ilyen úristen, akkor ott nagyon komoly dolgok fognak történni, hanem ez inkább egy közös együtténeklés, egy öröméneklés, ahol megadnak egy témát, egy hangot, egy dallamot, és akkor azt kell tovább vinni, és akkor, mint a Bobby McFerrinnek a Circle szongja, ezt úgy kell elképzelni, csak workshopnak nevezzük, de ez egy közös öröméneklés. És szombaton ezután lesz ismét egy Full Moon koncert, de most már azokkal a dalokkal, amelyeket az elmúlt 10-15 évben énekeltünk, a vendégünk ott Zentai Márk lesz, és utánunk egy spanyol együttes fog fellépni, a B-Vokál, akik nálunk jóval idősebbek, azt hiszem, ők már 35 éve művelik ezt a műfajt Spanyolországban, és ők hasonlóan pop a cappella együttes, és hasonlóan vicces előadásmóddal rendelkeznek. Úgyhogy reméljük, hogy majd a közönségnek is ez tetszeni fog nekik. Meglátjuk, minden évben eddig nagy sikere volt a fesztiválnak.
0: 18 éves tehát a Full Moon a cappella fesztivál, és maga az a cappella együttes pedig negyedszázados, azaz 25 éves. Nyilván emiatt is van, hogy az első koncerten kvázi a régi csapattagokat hívtátok, és a második nap pedig az új dalokkal rukkoltok elő. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre?
1: Nagyon nagy lelkesedés volt bennünk, mert éreztük, hogy valami egészen új dolgot, vagy egy olyan dolgot fogunk csinálni, olyanba kezdünk bele, ami akkoriban még egyáltalán nem volt ismert itthon, csak néhány jeles képviselője volt itthon egyébként, és főiskolások voltunk, szóval mindenfajta a cappella előképzettség nélkül, pop a cappella előképzettség nélkül vágtunk neki ennek. Elkezdtünk hangszerelni, és úgy nézett ki, hogy a közönség is eléggé értékeli ezt, úgyhogy folytattuk, és hirtelen elhussant 25 év.
0: A mostani formáció tagjait bemutatod nekünk?
1: A mostani formációból ketten vagyunk alapító tagok, Molnár Gábor és Németh Miklós. Vodala Barni volt az, aki egy év után csatlakozott az együtteshez, aztán Mészáros Tamás, aki már legalább 15 éve, vagy még több, és Vavra Bence a legfiatalabb tagunk, ő 11 éve a tagunk.
0: Mi alapján választottok zenét, hogy mivel foglalkozzatok?
1: Az a cappella műfajon belül is, ugye, hogyha az ember nyugatabbra tekint, akkor az szokott lenni, hogy tematikus koncertek vannak, ahol az együttesek egy téma köré építik a dalokat. Vannak nekünk vegyes koncertjeink is, amikor csak énekeljünk egy 45-50 percet, építsünk fel egy olyan műsort, amiben úgy minden van, és vannak olyan koncertjeink is, amik e szerint a tematikus elrendezés szerint vannak, például a mostani Vocal Recall műsorunk, ahol a 80-90-es évek filmzenéi vannak terítéken, tehát igazából, amikor följön egy ilyen ötlet, akkor elkezdünk a saját kedvenceinken gondolkodni, hogy akkor mit tegyünk bele, és akkor ami megihlet minket Gáborral, mi hangszerelünk, azokat kezdjük el meghangszerelni és beletenni a műsorba.
0: Mindkét fellépésetek tematikus most, vagy ez inkább egy válogatás, egyfajta best of?
1: Nem, az első fellépésünk az inkább ez a kezdetek best-of-ja, ahol előveszünk mindent, amit nagyon régen énekeltünk, 25 éve, 20 éve, és aztán, tehát a második koncert második felében már jobban veszünk elő ebből a típusú műsorból, a Vocal Recall-ból.
0: Úgy illik, hogy ezért megkérdezem, hogy az első koncerten kik azok, akik el tudnak menni hozzátok Szegedre, a régi tagok közül?
1: Van, aki még most is Szegeden van, szóval ez egyel egyszerűbb ilyenkor. Deák András, aki Szegedről jön, Deák Máté, aki az együttes alapítója egyébként, és Cútor Ignác lesz a vendégünk.
0: Szegeden az IH rendezvényközpontban lesz tehát a Full Moon a Kapella Fesztivál. Németh Miklósnak, a Full Moon a Kapella formáció vezetőjének köszönöm. Talán választhatnánk akár az olasz vagy a spanyol csapat felvételei közül is, de azt hiszem úgy dukál, hogyha 25 éves a Full Moon a Kapella formáció, akkor idézzünk valamit tőletek, mi legyen ez?
1: A mi felvételeink közül szinte bármelyik régi lemezünkről mehet, de hogyha már jazzesebb a műsor, akkor a Kapella lemezünkről a La Belle Dame Sans Regret, a Sting Dominic Miller szerzemény, ami kicsit talán jazzesebb.

0: Esztergomban minden hónap első vasárnapján tartják a WWW Jazz Clubot a Szentgyörgymezői Olvasókörben, mégpedig a Vörös család tartja ezeket a programokat, azaz Vörös László, Strauss Eszter és Vörös Niki. Lacival beszélgetünk az idei eseményekről, hiszen már szeptemberben elindult az évad. Laci, először erről a koncertről számolj be, hiszen most már ez megvolt, úgyhogy lehet tudni, hogy milyen fogadtatása volt.
1: Igen, szeptember 6-án elindult már az őszi szemeszterünk, ugye 8 koncert van összesen egy évben, és 4 van ősszel, 4 van tavasszal, és akkor szeptember 6-án volt az első, amin Ház Imre volt a vendégünk, tenor szaxofonon működött közre. Eged Márton basszusgitározott és Fábri Adonis dobolt. Adonis még nem volt nálunk, Ház Imre se volt nálunk, nagyszerű koncert volt, Marci már többször volt.
0: És a közönség hogyan fogadta ezt a felállást?
1: Sikeres koncert volt, úgyhogy annak ellenére, hogy ez volt az első, az évadnyitó koncert, elég sokan is voltak, és a visszajelzések is pozitívak voltak, tehát tetszett a koncert a közönségnek is.
0: Úgy gondolom, hogy azért különlegesek ezek a koncertek, hiszen ti eleve hárman vagytok, és még 3 muzsikus hívtok meg, és így mindig teljesen más felállás szólal meg minden koncerten.
1: Igen, mindig teljesen más, és hát más a jellege is a koncertnek, mert ugye aki jön vendég, azért az erősen meghatározza, hogy a jazzen belül merre orientálódunk. Ez egy kicsit ilyen szólósabb, meg funkosabb, meg rockosabb koncert volt.
0: És beszéljünk konkrétan a következőről, ami ugye október 4-én vasárnap este 6 órakor van. Itt kik lesznek a vendégeitek?
1: Megint egy olyan vendégünk lesz, a szólista, aki még nem járt nálunk, a jazzklubban legalábbis. A fesztiválunkon már többször, de jazzklubban még nem volt nálunk. Korba Attila fog közreműködni trombitán, harsonán, Sós Márton lesz a bőgős, és Csaba Lázs pedig dobokon.
0: És akkor említsd meg, hogy ti milyen hangszeren játszotok ezeken a koncerteken?
1: Eszter ugye játszik fuvolákon, altfuvolán, szopránfuvolán és szopránszaxofonon. Niki énekel, én pedig zongorázom.
0: És ki hangszereli meg ezeket a, gondolom, standardeket elsősorban, hiszen amikor egy alkalomra összeállnak muzsikusok, akkor egyszerű standardeket játszani.
1: Igen, egyszerűbb standardeket, de nagyon sokszor kapunk saját darabokat. A szeptemberi klubban is játszottunk azt hiszem 4 saját számot is, tehát Marci is, a basszusgitáros is hozott 2 számot, Imre is hozott 2 számot. Ezek általában azért megvannak úgy hangszerelve, hogy ők szeretnék, ha nem, akkor a koncert előtti levelezés alkalmával igyekszünk átalakítani úgy a számot, hogy mindenkinek jó legyen. Hát ebben részt vesz tulajdonképpen a szerző többnyire, Eszter vagy én szoktuk ezeket a hangszereléseket csinálni. Ha a standardekről van szó, ott is van, amikor az, aki hozza a standardet, amit szeretne játszani, akkor az már eleve úgy van hangszerelve, hogy erre a formációra előadható legyen, vagy ha nincs úgy hangszerelve, akkor szintén Eszter neki durálja magát, vagy én, és akkor hangszerelünk valamit meg. Nekünk már azért, ugye már sok éve csináljuk ezt a klubot, már van egyfajta olyan repertoárunk, amit mi tudunk osztogatni, hogy attól függően milyen hangszeres jön velünk, akkor azokat a számokat vesszük elő, amik már eleve arra a hangszer felállásra van hangszerelve, és akkor így egy kicsit könnyebb dolgunk van.
0: Kicsit tekintsünk előre is, novemberi koncert mikor lesz?
1: A novemberi koncert nem az első vasárnap lesz, mert minden szentekkel egybeesne, hanem november 8-án egy héttel eltoltuk ezt a koncertet. Ott Kovács Gergő rengetegféle szaxofonon fog játszani, ő ugye játszik szopránon, tenoron, baritonon is. Ajtai Péter jön bőgőzni és Gyárfás Attila dobolni. Ők mindhárman már voltak valamikor az Esztergomi Jazz Clubnak a vendégei, de Gergő azt hiszem talán már vagy 5 éve nem járt nálunk. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas koncert lesz, és egészen más formáció, egészen más a jazzen belül egy egészen más stílust képviselnek, mint az előtte lévő 2 jazzklub.
0: Mit muzsikáljunk? Ez itt a nagy kérdés. Tehát, hogy a hallgatóknak mivel csináljunk kedvet most a 4-i koncerthez? Hát én gondolom, egy Korba Attila szerzemény kéne.
1: Hát az remek lenne.
0: És ha jól emlékszem, akkor járt a fesztiválon.
1: Járt is a fesztiválon, igen, a Korba Attila és a jazz professzorok. Tőlük jó szívvel ajánlok bármit.

0: két eseményről is kérdezhetem Fekete Kovács Kornélt, a Modern Art Orchestra vezetőjét, ugyanis az általad kitalált legendás albumok sorozatot folytatjátok, illetve van egy formáció, amit Miles Davis 100. születésnapjára hívtatok életre. Kérlek szépen, hogy először mondd el, bár azt hiszem, hogy nem téged kellene kérdeznem jelen esetben az első koncertről, ami október 6-án a BMC Opus Jazz Clubban esedékes, ugyanis nem te leszel a szólistája, de azt hiszem, hogy azért tudsz erről beszélni.
1: Valóban ez az év két elképesztő jazzikon előtt tiszteleg, mindketten 1926-ban születtek, Miles Davis 1926. május 26-án, amíg John Coltrane pedig épp az elmúlt héten lett volna 100 éves, szeptember 23-án, és azt is gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy ez a két ikon olyan mértékben volt hatásra a műfajra és ennek az előadóira, hogy a Modern Art Orchestra van mindkettejükről egy-egy fél évet szántunk rá, hogy emlékezzünk rájuk, és ugye most érkeztünk el a második fél évhez, amikor 4 koncert 4 hónapon keresztül, 4 koncerten át John Coltrane munkáit veszük górcső alá a legendás albumok elnevezési sorozatunkban. Szeptemberben a John Coltrane neve alatt elsőként megjelent alkotást, a John Coltrane Sextet, Coltrane című albumát vettük górcső alá, és második alkalommal pedig egy nagyon érdekes összeállítás, Kenny Burrell gitáros és John Coltrane közös albuma lesz az Opus Jazz Club színpadán a Modern Art Orchestra muzsikusai által előadva. És ez egy kvartett album, ugye Kenny Burrell játszik gitáron, John Coltrane szaxofonozik, ez esetben pedig természetesen Komjáti Áron és Dennert Árpád lesznek a Modern Art Orchestra képviselői, a ritmus szekcióban pedig Barca Horváth József nagybőgőn játszik majd, és Csízi László pedig dobol, a zongoránál pedig Cseke Gábor, tehát így lesz a kvartettből kvintett, és ezen az albumon én nem játszom, de egyébként majd a rákövetkezőn, a novemberin ismét trombita szólammal is bővül majd ez a kvintett, de majd erről akkor beszéljünk, szóval nagyjából ez lesz az összeállítás október 6-án az Opus Jazz Club színpadán.
0: És akkor lépjünk is tovább a Miles Davis 100 Tribute című formációtokhoz, és el is mondhatod, hogy kik szerepelnek benne.
1: Tulajdonképpen ezt a zenekart pedig, mint Fekete Kovács Kornél trombitás előadó művész hívtam életre, tehát ennek ilyen módon nincs köze az általam vezetett Modern Art Orchestra elnevezésű zenekarhoz. A quintetben a dobok mögött Éles Máté, aki a fiatal generáció egyik legfoglalkoztatottabb, kiváló tehetsége, amit talán a játéka alapján kevesebben tudnak róla, hogy nem csak fantasztikus muzsikus, fantasztikus jazz dobos, hanem elképesztő lexikális tudása van és ismerete van a jazz történetéről. Tehát, hogyha valaki kíváncsi ilyesmire, akkor nyugodtan például a koncertek szünetében meg lehet szólítani a Mátét. A nagybőgön régi harcos társam Barca Horváth József játszik ebben a zenekarban. A zongoránál szintén a fiatal középgeneráció egyik legjelesebb zongoristája, Olá Krisztián játszik, és szaxofonon pedig fúvós társam Andy Middleton, aki az Egyesült Államokban született, de az elmúlt 20 évben már a Bécsi Zeneakadémia szaxofon és zeneszerzés tanáraként Bécsben él. Ilyen módon gyakorlatilag egy karnyújtásnyira van tőlünk. Szóval így áll össze a quintet, amelyben természetesen én játszom trombitán.
0: Természetszerű ilyen címmel, hogy Miles Davis életműve előtt tisztelektek. Hogyan teszitek ezt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm neked, hogy ezt megkérdezted. A repertoár gyakorlatilag olyan darabokból áll, amely valamilyen módon kapcsolható a Miles Davis életműhöz, viszont egyáltalán nem kívántuk azt, hogy ez egy utánzás legyen, és ezeket a darabokat úgy játsszuk el, ahogy mondjuk a nagyok annak idején játszották. Maga a koncepció, amely alapján Miles Davis a zenekarait összeállította, az nekem nagyon fontos. Tehát a 60-as évek nagy kvintetje, ugye, amelyben Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter és Tony Williams játszik, ez azt gondolom, hogy a mainstream jazz egyik legmeghatározóbb, számomra a legmeghatározóbb kvintett formációjú zenekara. És az a társasjáték, az az egymásra figyelés, ahogy bármilyen témát, bármilyen zenei textúrát megformál ez az öt ember, számomra ez az, ami valójában példaérték, és amikor ezt a kvintettet létrehoztam, akkor az volt a koncepció, hogy ezt tartsuk meg a Miles Davis életműből, ezt a fajta egymásra figyelést, azt, hogy ezt kezeljük a jazz muzsikát, a jazz quintet játékot valóban egy közös alkotásként, egy közös muzsikának a létrehozásaként, és valahogy így próbálunk meg ezzel a zenekarral Miles Davis előtt tisztelegni.
0: Tribute zenekar. Ez alapvetően ugye tisztelgést jelent, de ebben a formanyelvben általában egyfajta utánzással ér fel nálatok. Erről egyáltalán nincsen szó.
1: Egy jazz muzsikus előtt úgy, hogy valaki egy az egyben megtanulja a számait, úgy nem lehet tisztelegni. Sőt, az én olvasatomban ez sokkal inkább egy tiszteletlenség. Egy művész kreativitásának a manifestációja az csak az övé tud lenni. És bárki, aki azt elveszi, az azt gondolom, hogy tiszteletlenül bánik vele. Éppen ezért azt gondolom, hogy a saját kreatív energiánk az jelen kell, hogy legyen egy ilyen fajta tisztelgésben, és akkor tisztelgünk valójában, hogyha a saját kreativitásunk az, amely megtölti a Miles Davis által ránk hagyott formákat.
0: Október 7-én szerdán a BMC Opus Jazz Clubban 20 órától kezdődik a Miles Davis 100 Tribute koncertje. Cornél, ezzel a formációval mentek még máshová is, tőled mindig meg kell kérdezni, mert elég sokat jelsz külföldön is.
1: Hát ha nem is külföldön, de mondjuk azt, hogy vissza a szülőföldre, ugyanis két nappal később, 9-én a Bajai Ősz Jazz Fesztiválon lépünk fel, ugyanezzel a formációval. Ugye, ha nem is szülőföldem, mert hogy én Kiskunhalason születtem, de gyakorlatilag 0,1 éves koromtól egészen a felnőtté válásig Baján nőttem fel, úgyhogy vissza az alma máterbe, mondjuk így. Nagyon nagy öröm, hogy meghívást kaptunk ezzel az együttessel, ezzel a formációval a Bajai Fesztiválra. Tehát október 9-én ott lesz hallható a Miles Davis 100 Tribute Quintet.
0: Mi legyen az a zene, Cornél, amit bejátszunk?
1: Hát szerintem Miles Davis-től hallgassuk meg a Bubbly City című kompozícióját, amely a Birth of the Cool, azt gondolom, hogy egyik leghíresebb felvétele. Ez is elhangzik majd az én hangszerelésemben, de most hallgassuk az eredeti verzióját.

0: Hofecker Dániel a fiatal zenész generáció egyik legtehetségesebb jazzzeneszerzője, hangszerelője és trombitaművésze. Most vasárnap 20 órától a Budapest Jazz Clubban lesz szerzői estje. Dánielt kérdezem arról, hogy mivel készül, mióta gyülemlenek benned, és ezt hogyan öntöd zenei formába?
1: Körülbelül 10 éve foglalkozom zeneszerzéssel is, a jazz trombitázáson kívül. Ausztriában tanultam ezt a mesterséget, Gráci Egyetemen, és 2016-ban próbáltam először megméretni a tudásomat egy magyar jazz zeneszerző versenyen, amin meg is nyertem az első díjat. Ezt a Budapest Jazz Orchestra szokta mindig rendezni, és így kerültem velük először kapcsolatba, és azóta egyébként 3 éve már a tagja is lettem ennek a zenekarnak, és ott mint trombitás és zeneszerző hangfelelő is foglalkoztatva vagyok, úgyhogy így nyílik most is lehetőségem bemutatni ezeket a darabokat, amik az elmúlt 10 év során készültek. Az est első felében fogunk játszani a közös lemezünkről is, ami 2022 végén jelent meg. Ennek az a címe New Days Ahead, és ezen a lemezen található egy 4 tételes darab, ami egy nap napszakjainak zenei lefestésével próbáltam megalkotni. Ezt fogjuk előadni a műsor első felében, illetve később el fog hangzani egy politikai ihletésű darab is, ugye ez talán különösen izgalmas lehet, mivel elég turbulens volt az elmúlt néhány év közélete Magyarországon. A est további részében meg fogunk emlékezni Miles Davis-ről. Írtam egy hangszerelést Miles Stones című darabjához, illetve be fogjuk mutatni az elmúlt 3 évben született legújabb darabjaimat, és ebből válogattam a legjobbakat össze, illetve van ezek közt egy olyan, ami Magyarországon még sose hangzott el, viszont egy toszkánai nagyzenekari jazzzeneszerző versenyen fődíjat nyert. Ez is most először el fog hangzani ezen a koncerten, illetve ami érdekesség még, hogy írtam egy latin táncokat bemutató 2-tételes darabot, amelyben az első darabbal a brazil bossanovát, ennek címe Quiet Dance, majd pedig egy ezzel ellentétes hangulatú gyors darab fog elhangzani, mely egy szamba stílusban hallható, ennek címe Carnival Dance. És ezen túl még talán érdekesség, hogy el fogjuk játszani popzenéből származó hangszerelésemet teljesen más köntösbe bújtatva, ez a nagyon ismert Totónak az Afrika című száma.
0: Te magad is a Budapest Jazz Orchestra tagja vagy. Ilyenkor, amikor szerzői ested van, akkor is bent ülsz a többiek között?
1: Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy ki hogy szereti a szerzői estjét betanítani a zenekarnak. Én azt az utat választom mindig, hogy ha mondjuk van 2 darab próba erre, próba lehetőség, akkor az elsőn azt mindenképpen, mint karmesterként próbálom végigvinni, tehát nem nyúlok a hangszeremhez sem, és nagyon fontosnak találom azt, hogy minden próba alkalommal menjünk végig a teljes anyagon. Úgyhogy a héten már volt egy ilyen próbánk, amit éppen vezettem, és reményeim szerint a következő próbán a koncert előtt még úgyis át fogjuk tudni játszani ezt az anyagot, hogy mint zenész beülök a trombita szekcióba.
0: Mindig big band hangszerelésben gondolkozol? Tehát itt az összes téma, amit írtál, ez mind nagy formációra íródott? Illetve mi a metodika?
1: Általában először dalokat próbálok komponálni, tehát van egy valamiféle téma, amihez tartozik egy harmónia menet, és akkor ezt ilyen építkezésszerűen utána átformálom nagy zenekari formára, és egyébként big banden kívül szoktam komponálni szimfonikus zenekarra is.
0: Nagyon különleges, amit elmondtál már csak az is, hogy milyen témák jelennek meg. Ha azt vesszük, hogy mondjuk van politika című, meg tangót is bemutatsz szerzeményben, van egyfajta egységessége ennek ellenére, hogy a témaválasztás különböző? Mármint annak, amit írsz, van egységesség?
1: Talán az jellemző minden darabomra, hogy számomra a legfontosabb dolog a melódia, hogy egy megjegyezhető dallam legyen a fő vonala minden kompozíciónak, és akkor természetesen az stílusokban gazdagon próbálom bemutatni. Tehát, hogy akár a populáris zenétől kezdve, latin-amerikai ritmusokon át, a swingen keresztül mindenféle stílus meg fog szólalni most is.
0: Hogyha mondjuk egy popzenét veszünk, említetted itt az Afrikát, egyszerű a felépítés, mert mindig van egy adott dallam, ugye, ami megnyilvánul verszakban, refrénben, aztán általában van egy bridge, és utána visszatér, attól függ, hogy hány kör van belőle. Ez nagyjából így működik a te fejedben is?
1: Hát most speciálisan ennél a darabnál az volt az újdonság, amit belevittem, hogy különböző ütemmutatók váltakoznak, hogy az eredeti darab az gyakorlatilag 4/4-ben van végig, hogyha jól emlékszem, és itt viszont meg fog jelenni a 4/5, 6/7 negyed ütemváltakozás is. Tehát ez miatt eléggé komplexé válik az egész dolog, és próbáltam ezt úgy megvalósítani, hogy természetesnek passzon ettől függetlenül is.
0: Készülsz-e akár lemezfelvételre a műveiddel?
1: Ahogy említettem, hogy 2022 végén jelent meg ez a New Days Ahead című lemezünk. Azóta legalább még egy lemezre való saját művet írtam, úgyhogy valahol a gondolataimban ez is benne van, hogy előbb-utóbb nem lenne rossz az új darabokból is egy lemezt felvenni.
0: Hofeker Dánielnek köszönöm, további sikereket kívánok, és akkor 4-én, azaz vasárnap 20 órától lesz a Budapest Jazz Clubban a koncert, a Budapest Jazz Orchestra fellépése, Hofeker Dániel szerzői estje. Arra kérlek, hogy mondj egy témát, amiből van felvételed, hogy bejátsszuk a hallgatóknak.
1: Én úgy gondolom, hogy a New Days Ahead című lemezről meghallgathatnánk a New Days Suite-ből, például a második tételt, Daytime címmel.

0: Várajai Petra, fiatal, nagyon tehetséges és sokoldalú muzsikus, október 3-án szombaton a BMC Opus Jazz Klubjában lép fel, szóló koncertet fogadni, több hangszerrel játszik, szövegeket is ír, hangszerrel. Arra kérlek, Petra, hogy mondd el, hogy most mivel készülsz.
1: A szombati koncert az a Circles in Motion című projektemnek. Ez egy szóló projekt, az egyik koncertje. Ez annyit jelent, hogy olyan saját zenék és feldolgozások lesznek a koncerten, amik mind a körkörösség és a mozgásban lét témái köré épülnek. Ez abban is megnyilvánul, hogy élőben fogok loopolni a színpadon, nem minden számban, de a számok túlnyomó többségében, és ezáltal nagyon sok szólamban meg fogok tudni szólalni, akár vokálisan, akár billentyűkön, akár hegedűn.
0: Megfogott engem a koncert ajánlójában egy mondat, a természet körforgása és a keleti harcművészet egyaránt inspirált téged, ezt írják. Gondolati síkon is foglalkoztat téged, vagy mondjuk a tai chi oldaláról, a mozgás oldaláról kell közelítenünk?
1: Igazából én lassan 10 éve foglalkozom keleti harcművészettel, azon belül is egy yang stílusú tai chi chuan gyakorlásával, és vannak konkrétumok is, amit most így fel tudok például sorolni. Van egy darabom, ami alapvetően egy kórusmű, és a kínai ötelemnek a körforgása megjelenik benne. Olyan módon is, hogy az egyes szólamok egy-egy elemhez kötődnek. Ezt júniusban mutattuk be a Budapest Jazz Clubban a Bartók Konzis tanítványaimmal, akiknek improvizációs gyakorlatot tanítok a jazz tanszakon, és ez egyszerre épül a pentaton móduszokra és a kínai ötelemre, és minden egyes szólam egy-egy elemhez köthető. Tehát amikor felálltunk a színpadra, akkor nem altok, mezzók, szopránok voltunk, hanem földek, fémek, vizek, fák és tüzek. És valójában ez az egész zene, ez az egymásra épülő folyamat, amit majd szombaton én élőben egymásra fogok loopolni, ez ennek az öt elemnek a körforgását mutatja be.
0: Segítsünk a hallgatóknak, ez a loopolás, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy teljes zenekart tudsz felépíteni úgy, hogy magadra játszod a különböző szólamokat, ugye?
1: Így van, tehát azt kell elképzelni, hogy van egy mikrofonom, amiben, hogyha beleénekelek vagy belehegedülök, és jó esetben előtte lenyomok egy megfelelő pedált, akkor azt a részletet, amit én felvettem, azt utána körbe-körbe tudja nekem játszani vissza, és akkor arra tudok még rájátszani. Aztán ezeket külön sávokra tudom venni, és meg tudok állítani olyat, ami már korábban szólt, rá tudok venni olyat, ami még nem szólt, tehát így akár nem tudom mi a legtöbb szólamszám, ami meg szokott szólalni, de van, ami mondjuk így 20-30 szólam egyszerre szól.
0: Tehát a koncerten a jelenlévők füle hallatára épül fel egy szám.
1: Így van, és igazából ez is a zeneszerzési folyamatnak egy nagyon fontos része, hogy milyen sorrendben építsen fel ezeket a szólamokat ahhoz, hogy megkapjam azt a zenekari hangzást, amit szeretnék, de emellett az összes szólam feljátszással együtt meglegyen egy organikus egész a darabban.
0: Mondjuk ezt a konkrét példát vesszük, ezt a darabodat, akkor az összes elemet meg tudod jeleníteni te magad lupolva, mintha egy kórus lennél.
1: Így van. Nyilván azon sokat dolgoztam, hogy sokféle hangszínnel tudjak énekelni, tehát hogy amikor éneklek, akkor minél inkább kórusszerű hangzás tudjon létrejönni. Meg nyilván ugye van egy hangterjedelmem, ami valamilyen szempontból behatárolja a kórus éneklést, de igazából folyamatosan azon dolgozom, hogy ezt is bővítsem, hangszínleg is bővítsem, és nagyon sok dimenziót meg tud ezzel nyitni, hogy a polifónikus éneklést ezt így élőben egyedül megvalósíthatom.
0: Maga az eszköz használata is igen sok gyakorlást igényel. Másik pedált használsz a hangszínek megváltoztatására, mondjuk torzítót?
1: Ebben a projektben egyelőre nem. Tehát ez az egyetlen pedál, amit használok, és a hangszíneket azt az akusztikus hegedűn magában a hangszerben keverem, meg az énekhangomon is, és van még egy Nord Stage Piano velem, amiben szintén a hangszeren belül tudok hangszíneket létrehozni. Úgyhogy valójában a pedálos része ott élőben az már csak a loopolás. Csak.
0: Mi az, amit hallhat majd tőled a közönség? Régi nótákat veszel elő, vagy akár vannak újak is a tarsolyban, amit még nem hallhattak tőled?
1: Lesznek régiek, lesznek olyan régiek, amik most kicsit új jelentést is kaptak akár az elmúlt hónapokban, és lesz ez a bizonyos 1961 című kórusdarab, amit így nagy közönség számára most fogok először szólóban eljátszani, elénekelni.
0: Készülsz a lemezzel?
1: Egyelőre nem, de igazából így a hosszabb távot nézve tervben van az, hogy ez a Circles in Motion projekt, amihez ugye így folyamatosan jönnek az újabb és jönnek az újabb és újabb zenék, amik mindig más oldalról közelítik ezt az egész

vallás tekintetében. Tehát ez volt az első olyan bolgár népdal, amit előadtam élőben lúpolva színpadon. Ez a Kavalszviri nevezetű népdal, amiből egy saját hatszólamú vokális feldolgozást hallhattok most.

0: Egyéb programok, kezdjük a holnapi nappal, a Zene Világnapján Erzsébetvárosban a Sárik Péter Trió X-Partók albumát játssza a Kult Hétben este 7 órától. A Tóth Vera Band pénteken 7:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében lép fel, Bacsó Kristóf kvártettjével ad koncertet a BMC Opus Jazz Clubban szintén pénteken, és a Budapest Jazz Clubban is lesz esemény, egy sorozat, világsztárok a Budapest Jazz Clubban. A Jure Pukel, Joe Sanders, Gregory Hutchinson triót várják este 8 órától, aztán szombaton este 7:30-től és 8:30-től az Átriumban is lesz esemény, The Jazz Room, utazás New Orleans szívébe. És szintén szombaton az Óbudai Társaskörben a Budapest Ragtime Band lép fel, a koncert címe Louis Armstrong és a Jazz Aranykora.
1: Jastej, da mamo, da go vida, da go vida, mamo, da go csúja.
0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
3: Letartóztatták Sesták Miklóst. Először ülésezett a kormány új döntés előkészítő szerve. Folytatódik a napos száraz idő. Hírek a Bartók Rádióban. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Mérlegeli a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvény módosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte az indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése. Először ülésezett a kormány új döntés előkészítő szerve, a fejlesztési kabinet, a közlekedési és beruházási miniszter vezetésével. Vitézi Dávid közölte, közúti, vasúti és energetikai fejlesztésekről tárgyaltak. A testület a jövőben az uniós források felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal és más fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati döntéseket készít elő. Feltehetően a Földnek akarta irányítani a Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító gépet az egyik pilóta, aki repülés közben megkéselte pilótatársát. A személyzet az utasok segítségével tette ártalmatlanná a férfit, akit később letartóztattak. A 174 utas között volt két szolgálaton kívüli pilóta, ők szálltak le a géppel a szaúd-arábiai Tabuk repterén. Derült, száraz idő várható, legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-11, délután 22-26 fok várható. Hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. Az aludni térőknek nyugodt pihenést, a velünk rádiózóknak további kellemes szórakozást. Jó éjszakát kívánok!
2: Híreket hallottak! Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Télemán a Pirmonti fürdőkúra ciklusának csütörtöki napját hallottuk. A kúra minden napját egy-egy zeneműben megörökítette a jó humorú és Donizettihez hasonló termékenységű német zeneszerző Albert és Heinrich Rau, Clemens Malich és Wolfgang Hohstein muzsikált. Most Chopin opusz 5-ös rondóját halljuk.

Chopin F-dur rondóját Ludmil Angelov játszotta. Érdekes, hogy Chopin nem szerette a romantikát. Schumann zenéje nem igazán tetszett neki, szóra nem mértotta Berlioz vagy Mendelssohn műveit, pedig hát nagyon jóban voltak. Artemi Wedel 142. zsoltárát adja elő most a Platon Majborada akadémiai kórus.

Artemi Vide 142. zsoltárát hallottuk. Oroszország a 18. század első felében lépett az általános európai művelődés széles útjára, és véglegesen szakított az elszigetelődéssel, amelyben a mongol hódítás ideje óta élt. Carl Ludwig Litander rondója szól.

Carl Ludwig Litander rondóját Mikael Helasfú és Tuija Hakkila előadásában hallottuk. A turkui zenebarátok társasága megalakulásakor a Litander család volt a legaktívabb, és a legtehetségesebb közülük Carl Ludwig volt. Most William Walton koronázási indulója szól.

Ország, alma és jogar. William Walton koronázási indulóját a BBC filharmonikus zenekar adta elő. Walton neve nálunk nem cseng igazán ismerősen, pedig nagyon elismert művész volt, nemesi rangot kapott és nagyon sokféle műfajban alkotott. John Thomas hárfa darabja következik, a Trubadur búcsúja.

John Thomas hárfa darabját, a trubadur búcsúját Rita Costanzi adta elő. Mendelssohn nagyon rövid, mindössze 38 évet átfogó életéből 27-et komponálással töltött el. 15 évesen jelent meg az első szimfóniája, ami tulajdonképpen a 13. volt. De a korai szimfóniákat nem számozta meg. Az olasz szimfónia szól.

Mendelssohn opusz 90-es olasz szimfóniáját játszotta a lengyel rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Ruben Silva. Mendelssohn 17 évesen megírta a Szent Iváné álom nyitányát, és ezzel beírta a nevét a zenetörténetbe végérvényesen. Händel C-moll szonátájával folytatjuk a zenélést.

Handel C-moll szonátáját a Musica Alta Ripa együttes adta elő. Most Beethoven Ezdur triója következik. Az Opus 1-es 3 triót Lichnowsky hercegzene estéjén mutatták be. Ezen az eseményen jelen volt Haydn. Az Opus 1-es triók az ő hatását mutatják. Egyébként nála nagyon rövid ideig tanult Beethoven.

Beethoven opusz 1-es S-dur trióját hallottuk. A fiatal Beethovent a tanár Haydn néha nagy mogulnak nevezte, utalva ezzel a nyers és türelmetlen modorára, nem jöttek igazán jól egymással ki. Beethoven Mozarttól akart inkább tanulni, és bizony néha átverte idősebb tanárát. 2 óra van.

Norvég Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye következik, amelyen elsőként József Miszlivecsek A-dur szimfóniája hangzott el. Ez a komponista 1737-ben Prágában született, de pályája nagy részét Itáliában, Rómában töltötte el. Művészi pályája előtt Molnár mesterséget tanult, aztán szakította családi mesterséggel és a zenének szentelte magát. Az Il Boemo, vagyis az isteni cseh néven vált ismerté Itáliában. A San Carlo színházban, Nápolyban bemutatott operája hozta meg számára az átütő sikert. Halljuk A-dur szimfóniáját.